0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal hétfői jelentése alapján. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinár stoppárai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. A Paksi Atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérsékletmérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawattal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterrel lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A Paksi Atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastro Blues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Fővárosa pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége, Shane O'Fergill ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy Gastro Blues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
2: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Én a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, Ken Palmernek a dobosa.
3: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
2: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem, ugye a Török Ádi szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelők, de hát a többi koncertre is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
1: A Gastro Blues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti térgalérián.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
5: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paksefem.
1: Paksefem.
0: Összeköt.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás után.
1: Csak hazai, hazai slágerek most!

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, írja az MTI. Az elnök hétfőn a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs keretén belül fog tárgyalni. Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni a háborúnak, egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni, hangoztatta az amerikai elnök hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető. Előzőleg a Fehérház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután a NATO csúcs találkozót követően folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed Essara szír államfővel. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klubkoncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
2: Számomra a Gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni, aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között az a zenekarral az volt a második fellépésünk, az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál.
1: A Boys Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Aliz.
2: Jelenleg körülbelül 5 formációba vagyok folyamatosan. Vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy is szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Penki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
1: Másfél év fogházbüntetésre és 525 000 forint pénzbírság megfizetésére ítélte a Szekszárdi járásbíróság július 6-án azt a férfit, aki 2024 áprilisában halálos közúti balesetet okozott, adta hírül a Szekszárdi törvényszék. Azt írták, a kiskörösi férfi még 2024 április 2-án közlekedett az M9-es autóúton Szekszárdról Bogyiszló felé, amikor a tragédiát okozta. A látási körülmények jók voltak, az aszfalt burkolata száraznak és hibátlan minőségűnek bizonyult, tehát minden külső tényező adott volt a balesetmentes vezetéshez. A vádlott egy személygépkocsival és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsival utazott, ám a sebességhatárt nem tartotta be, ahol 70 km/h lehetett haladni, ott ő 97 és 103 km/h közötti sebességgel közlekedett. A sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, először kisodródott a kavicsos patkán, majd onnan a baloldali forgalmi sávba tért. A tragédia ekkor történt, ugyanis frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan haladó autóval, aki még megpróbálta elkerülni a balesetet. A vétlen sofőr, aki biztonsági övet is használt, 2 nappal később belehalt az elszenvedett súlyos sérüléseibe. A balesetet okozó férfi beismerte bűnösségét, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozattételre.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Július 7-e kedd reggel van, megkezdjük mai élesztőnket, és remélem, hogy velem fogtok ébredezni a ma reggel folyamán is, amikor is egyrészt nagyon-nagyon érdekes vendégekkel és érdekes témákról fogok beszélgetni. Mindjárt elmondom, hogy pontosan, egészen pontosan kikkel, és emellett pedig nagyon sok érdekességet hozok nektek, többek között Páfi Kati kolléganőm jó voltából is, erről is szó lesz hamarosan, és hát tegnap pedig volt egy sajtótájékoztató, Barnabás István alpolgármester tájékoztatta a helyi vállalkozókat méghozzá arról, hogy regisztráljanak be az önkormányzat vállalatbázisába, amit fent a paks.hu oldalon tudtok megtenni, vagy tudnak megtenni egy elektronikus űrlap segítségével, és azért fontos mindez, azt hangsúlyozta Barnabás István alpolgármester úr, mert ugye vannak olyan közbeszerzések, amelyeknél nem kell nyilvános pályázatot kiírni, hanem egyszerűen van lehetőség arra, hogy meghívásos alapon hívjanak meg különböző cégeket, akik a profiuk alapján alkalmasak lehetnek arra, hogy egy adott feladatot ellássanak, és tudnak ajánlatot adni erre, és kihangsúlyozta, hogy akkor tudják ezeket a cégeket meghívni, illetve a paksi cégeket meghívni, hogyha ők beregisztrálnak az adatbázisba, és ezáltal elérhetőségeik megvannak az önkormányzatnak, hiszen arra nyilvánvaló, ezt én teszem hozzá, ezt nem Barnabás István alpolgármester úr mondta, de nyilvánvalóan arra nincs kapacitása egy önkormányzatnak, hogy minden egyes témában elkezdje felkutatni az összes létező olyan paksi, vagy esetleg paks környéki céget, akik alkalmasak arra, hogy egy munkát ellássanak, tehát nyilván itt a vállalkozóknak kell azért tenni, hogy beregisztráljanak, és onnantól kezdve már nekik is érkezik majd egy-egy témában maga a felhívás, illetve az ajánlati felhívás. Ez egy fontos közérdekű információ, ezen kívül nem tudom, láttátok-e tegnap, de például Koller Kristóf és Juhász István tegnap már elindultak Montrealba, ugyanis Kanadában világkupán vesz részt az atomerőműesek két versenyzője. Július 9-e és 12-e között szurkolhatunk majd a két paksi fiatalembernek, úgyhogy nézzétek majd, remélem a közvetítésben is láthatjuk őket, de ha más nem, akkor lélekben legyetek Pistivel és Kristóffal, és szurkoljatok nekik, hogy a világkupán éremmel térjenek haza, a lehető legfényesebbel, ha lehet, de ha csak egy ezüst vagy egy bronzérem sikerül, akkor is nagyon büszkék leszünk rájuk, és egyébként is büszkék vagyunk rájuk, ha nem hoznak semmit, de azért nagyon szurkolunk, szorítunk azért, hogy ez a sok-sok munka, amit a fiúk befektetnek a mindennapokban a kenuzásban, az megtérüljön. És akkor nézzük, hogy milyen időre számíthatunk itt a következő napokban, mert hogy az időjárást azt mindig el szoktam mondani nektek ilyenkor reggel, amikor megérkezek a stúdióba, fontos is szerintem, hogy beszéljünk róla, és akkor az előrejelzés szerint a következő napokban, egyébként a meleg az nem nagyon mérséklődik, tehát továbbra is ez a 30-31 fok körüli hőmérséklet várható majd, viszont szeles időt jelez egyébként az időkép. Változóan felhős napos időre van ma kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban észak-keleten alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugati szél, a minimumok 10 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, és délutánra már 27, sőt valahol 33 fokot is mérhetünk. Ez tehát a mai nap, és a holnapi napra azt mondja az időkép előrejelzése, hogy hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Szeles napra készülhetünk holnap is, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik, hajnal 6-7 fokot mérhetünk, tehát holnap is nyári meleg lesz, viszont egy picit talán a felhő miatt, a felhők, illetve a szél miatt ezt nem annyira fogjuk erősen érzékelni, vagy legalábbis ebben reménykedünk. Egyébként pedig nagyon várjuk azt, hogy minél-minél több eső essen, mert hogy nagyon-nagyon hiányzik már az eső. És aki természetesen a Balatonon van, hát annak vagy éppen valamilyen vízparton, annak nagyon jó lenne, hogyha jó idő lenne, én ezt tudom. Meglátjuk, hogy mit fog dobni a gép, és akkor nézzük azt, hogy kiket várhatunk ide ma reggel a stúdióba. Először is érkezik majd hozzám Kiszli Vanda, méghozzá kajak-kenú táboros gyerekekkel, akik majd az élményeikről mesélnek, és hogyha gondoljátok, és még nincsen minden tábor megtervezve, akkor akár egy kajak-kenú tábor még beférhet a gyerekeknek. Aztán 8:30-9 között László Boldizsárral beszélgetek, hiszen július 10-én érkeznek ide a Cotton Club Singers-el Paksra, a Gesztenyefa sorra, a hajószínpadra, ahol egy nagyon különleges produkciót hoznak méghozzá, Hofi 90 Swing Up, ez a koncertjüknek a címe, amit május 9-én mutattak be először a Budapest Kongresszusi Központban. Na, majd 8 óra után Boldival kibeszéljük, hogy honnan jött az ötlet, és egyáltalán mire számíthattok majd itt. Viszont azt már most elmondanám, és azt majd biztos, hogy ma többször el fogom mondani, hogyha biztosan ott akartok lenni, akkor a Csengely Dénes Kulturális Központban mindenképpen kérjetek majd jegyet magatoknak előre, hiszen szigorú beléptetési szabályok vannak, és hogyha megtelik az a terület, akkor nem lehet többet beengedni, így azért ne bízzátok a véletlenre. És végül, de nem utolsó sorban pedig 8:30-re érkezik hozzám Sáfrány Szilvia, akivel a nagy melegben történő madáretetéstől kezdve a madarakat felismerő applikációról, és ezen kívül pedig a fészekhagyó madarak, illetve a félig fészekhagyó madarakkal történő bánásmódról beszélgetünk majd, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni ma reggel is, természetesen zenei és közérdekű információkat is hozok, meg persze kulturális érdekességeket, és Páfi Kati jóvoltából pedig helyi programokról tudósításokat. Tartsatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most például egy tök jó kis dallal folytatjuk a reggelt, méghozzá Sabrina Carpentertől a Man Child-ot játszom itt a Paks FM-en, aztán pedig majd jövök vissza.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 21 perckor folytatódik az élesztő, és megígérem, hogy most nem fogok annyit beszélni, mint az előbb, de azért annyit elmondok, hogy a mai napon, július 7-én az Apollóniák és az Apolkák ünneplik a névnapjukat. Őket Isten éltesse sokáig, a névnaposoknak legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki már ezen a korai órán itt van velünk. Gyorsan azért Páfi Kati kolléganőm jó voltából hozok nektek újabb információkat, mert hogy a paksi vállalkozókat érintő aktuális és a közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, amelyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni, és hát a járdaépítések többek között a Tolnai úton, az Új Templom úton, Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás is lesz az űrgemezőn. A vállalkozók figyelmét arra is felhívta az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, ez az, amiről már az előző bejelentkezésemnél is beszéltem. Ennek az a célja, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak. A következő percekben Barnabás Istvánt hallhatjátok.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye azt minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába. Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár feletti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról, nyilván itt is, itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet teljesen egyenrangú félként a többi pályázóval az adott pályázatban, és általában az ár számít. Nekünk az a célunk, hogy minél szélesebb körbe mehessenek ezek a pályázatok, minél több dolgot megvalósítsunk a rendelkezésünkre álló pénzből.
1: Barnabás István alpolgármestert hallhattátok, tehát erről a regisztrációs lehetőségről, ami egy vállalkozói listába történik, és ez alapján a közbeszerzésekre meghívják azokat a helyi vállalkozásokat, akik részt kívánnak venni benne. Most zenével folytatjuk, a zene után pedig majd a programajánlóval térek vissza. Ha tudni akarjátok, hogy mik várnak ránk a héten, illetve a következő hetekben, hónapokban, akkor tartsatok velem továbbra is.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Akkor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjáték klub, az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, írja az MTI. Fiszter Zsuzsanna elmondta, jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40%-os profitráta mellett évi több százmilliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek. A politikus azt hangsúlyozta, a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy urai, ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már nagyon nehéz menekülni az adott vagyontárgy elvesztésétől. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinár stoppárai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastro Blues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Főváros a pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége Shane O'Fergill ír, énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Csege Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy Gastro Blues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
3: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken jelen voltam. Előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Még a progresszív rockzenét szeretem inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, Dickens Palmernek a dobosa.
4: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
3: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem, ugye a Török Ádi szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelő őket, de hát a többi koncert is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
2: A Gastro Blues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti tér galérián.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Helsinki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott, a frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játsza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Gondolom sokan nézik a világbajnokságot, de most olyan programokról lesz szó, ami a focin kívüli, és ami remélem többek figyelmét fel fogja kelteni, azokért legfőképpen, akik a művészetek iránt fogékonyabbak, nem is annyira nem annyira a futball, vagy éppen a sportok iránt. Minden esetre július 10-én sor kerül a Cotton Club Singers paksi koncertjére a Dunaparti Gesztenyefa soron. Este 8 órakor kezdődik, és ma bizony Magy László Boldizsárral fogok beszélgetni ennek a programnak a kapcsán, mert hogy Hofi Gézát idézik meg ezen a koncerten, és hogy miért, hogyan és egyáltalán hogyan jött az ötlet, erről fogunk Boldival beszélgetni, és amit viszont biztosan tudok ezzel a koncerttel kapcsolatban, hogyha valaki biztosan ott szeretne lenni, akkor a Csengely Dénes Kulturális Központba be kellene telefonálni, hogy legyen félretéve jegy, és menjen beérte, mert hogy a Dunaparti Gesztenyefa soron, tudjátok, van egy létszámkorlát, ez egy nagyon-nagyon szigorú korlát, úgyhogy ha valaki biztosra akar menni, akkor érdemes előre lefoglalni a jegyét. Egyebekben, ha pedig oda megy, és mondjuk már teltház van, akkor ne csodálkozzon azon, hogy nem engedik be. Aztán július 11-e szombat a Holdfény mozi Fad Dombori állomása, ahol is a Szenvedélyes Nők című nagyon jó kis magyar filmet fogják vetíteni, többek között Básti Júli főszereplésével. Nagyon jó film, én jó magam láttam ezt a moziban, és nagyon jól szórakoztam rajta, úgyhogy ha még nem láttátok, de van kedvetek egy kicsit egy ilyen kertmozi jellegű mozihoz, akkor menjetek le Fad Domboriba, hiszen ott lesz majd ez július 11-én, és egyébként a Facebook oldalon Holdfény mozi néven meg is találjátok az eseményt, és ott tudtok esetleg regisztrálni, hogyha mindenképpen szeretnétek, hogy bejussatok. Aztán nézzük tovább, most itt a júliusi programokat, ami még szintén júliusban lesz, az nem más, mint a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. Jövő héten fogunk beszélgetni majd a Gerjeni szervezőkkel. Egyébként megjegyzem, hogy ők nyerték meg a paksi Gastroblues Fesztiválon a halászté kategóriát a főzőversenyen, ugyanis a Gerjeni Dunarok találkozó csapata volt az a lelkes csapat, akik a legfinomabb halásztevet készítették a zsűri szerint. Aztán, ha tovább megyünk, egy kicsit előre tekintünk, akkor lesz majd még színház, például Kalocsán a padlást fogja játszani a Veresegy Színház, de ahogy elnézem, még előtte azért a héten, egészen pontosan 8-án, ha jól látom, termelői piac lesz Pakson, amire szintén érdemes kilátogatni, hiszen tudjátok, hogy a helybéli termékeket kínálják ezen a piacon, itt a paksi piac téren, helyi termelők, úgyhogy nagyon finom dolgokat visznek ki mindig, érdemes őket is meglátogatni időről időre. És akkor tovább menve, ugye a padlást augusztus 22-én említettem, 20 órakor, de előtte még természetesen mindenhol lesznek augusztus 20-ai ünnepségek, erről is részletesen fogunk majd hamarosan mesélni nektek, hiszen már néhány dolog kiderült, de pontos időpontokkal és pontos programmal még nem találkoztunk, de hamarosan ezt is meg fogjuk majd kapni, és onnantól kezdve természetesen felhívni rá a figyelmeteket. És akkor végül, de nem utolsó sorban, még azért egy szeptember elejé programra is felhívom a figyelmeteket. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek érkeznek majd Szekszárdra, illetve ők fognak majd egy nagyon jó kis klasszikus zenei koncertet adni, ahol Chopintől Rachmaninovig többféle klasszikus zeneszerző művei is el fognak hangzani. Ez a Babits Mihály Kulturális Központban lesz tehát, és szeptember 7-én hétfőn 18 órakor. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, és természetesen, ha bármelyik program felkeltette az érdeklődéseteket és elmentek rá, akkor jó szórakozást kívánunk nektek!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Közlekedj velünk!
1: Csekkoljuk gyorsan, mielőtt Robi hozza a híreket, azt, hogy mi a helyzet az utakon. Szerencsére az Útinform információi szerint balesetről nem tudunk, sem a vételkörzetben, sem azon kívül, ami esetlegesen érintheti azokat, akik itt a vételkörzetben közlekednek. De azért nézzük meg, hogy milyen útépítések vannak, mert azok viszont valószínűleg érinteni fognak olyanokat, akik itt áthaladnak, vagy pedig éppen, nem tudom, valahova igyekeznek. Tehát az M6-os autópályával kezdjük. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt, aztán a Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében is aszfaltoznak, emiatt a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Ez a két M6-os autópálya lévő útépítés az, ami esetlegesen lassíthatja a forgalmat, és nyilván emiatt csak egy sávon haladott a forgalom, úgyhogy óvatosan közelítsétek meg, és lassítsatok majd. Aztán a 6-os főúton Hírt határában, ahogy azt már megszokhattátok, a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, és aki pedig Pécsre igyekszik, és a 6-os út felől megy be Pécsre, Pécs belterületén a Zsolnai Vilmos úton, a 194-es, és a Nedvikt-Andor úton a 200-as kilométernél csatornáznak, az érintett szakaszon sávzárás nehezíti a haladást. És akkor, ahogy megyünk tovább, nézzük, hogy mi a helyzet a Duna túlsó felén, például az 51-es főúton. Hát ott a Dusnok és Sükköst között híd és átereszt javítást végeznek. A szakemberek a 135-ös kilométertől a 146-os kilométerig haladnak az aktuális munkavégzés helyszíne mögött. Lezárják a fél útpályát, és ha valaki esetleg Bajára tart a túloldalon, vagy innen Paksról megy Baja felé, akkor a 161-es és a 163-as kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, útszűkület és időszakosan félpályás lezárás zavarja emiatt a forgalmat. Az 52-es főúton a már jól ismert, ugye az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták, és akkor azt hiszem, hogy ezzel kivégeztük a túlsó parton lévő utakat is. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és másokra is, tudjátok.

0: Az a lényeg, hogy mindenki hazaérjen.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
0: Viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a paksi atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a paksi atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal hétfői jelentése alapján. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. A paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérsékletmérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawatttal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátokon. Betartása mellett. A Paksi Atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az Atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. 33 esetben hívták a tűzoltókat, akik 26 tűzhöz és 7 műszaki mentéshez vonultak az elmúlt hétvégén, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tüzek tették ki, összesen 24 alkalommal csaptak fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során két közlekedési balesetnél, továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő aljnövényzete égett péntek délután száraszt külterületén. A tűzesethez a dombovári, a bonyhádi, a paksi és a szekszárdi hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mintegy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a paksi, a kalocsai és a bonyhádi hivatásos, valamint a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges vizet 3 a helyszínre riasztott lajtos kocsi szolgáltatta.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játsza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Paksfm. Összeköt.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: A Tom Petty and the Heartbreakers Won't Back Down című 1989-es dala után folytatódik az élesztő 7 óra 8 perckor. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik esetleg most kapcsolódnak be a AXFM élesztő című műsorába. Én Harmad Gabi vagyok, most ezt a reggelt velem tudjátok tölteni, és nagyon-nagyon jó vendégekkel, ugyanis hamarosan csatlakozik hozzám Kiszli Vanda és néhány nagyon lelkes kajakkenu táboros, utána pedig 8 óra után László Boldizsárral beszélgetek majd, aki július 10-én pénteken a Cotton Club Singers-el érkezik haza, és bizony egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon különleges produkciót hoznak ide, Hofi 90 Swing Up címmel. Ezt egyébként, ha jól tudom, akkor a Budapest Kongresszusi Központban is már előadták, és nagyon nagy sikerrel 2500 ember előtt, úgyhogy Boldival erről fogunk majd beszélgetni, és aztán 8:30 után pedig érkezik hozzám madár témában Sáfrány Szilvia, mert hogy nem csak arról lesz szó, hogy a melegben mit tudunk tenni a madarakért és egyéb más erdei élőlényekért például, hanem lesz szó egy madár applikációról is, amely felismeri a madarakat, és hogyha jártok, keltek és használjátok, akkor bizony pontosan fogjátok tudni, hogy milyen madarak repülnek el fölöttetek, de ennél sincs vége, ennél a témánál a beszélgetésünknek, mert hogy vannak félreértések bizonyos félig meddig fészekhagyó madarak kapcsán, majd Szilvi ezekről is részletesen beszélni fog, és hogyha gyakran hallotok ilyen kicsit hosszabb, furcsa, éles hangot éjszakánként, na, ez is ki fog derülni, hogy milyen madarat hallotok, mert hogy madarat hallotok, ez egészen biztos. Szóval tartsatok velem reggel az élesztő folyamán. Egyébként a mai napon az Apollónia Apolka nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, akiket ezúton is köszöntünk, és hogyha van ilyen nevű ismerősötök, kollégátok, szerettetek, bárki, akkor azt mindenképpen köszöntsétek fel, hogyha találkoztok, és természetesen ne feledkezzetek meg a születésnaposokról sem, hiszen a születésnaposokat is megszokás köszönteni, ugyebár. No, hát erről most egyelőre ennyit, és akkor nézzük azt, hogy milyen idő lesz a következő napokban. Vagy nem is, tudjátok mit? Most először játszok egy jó kis dalt, például a Help-től az Igazi Szerelem. Ez következik most itt a AXFM élesztőben, és majd amikor visszatérek a zene után, akkor ránézünk arra, hogy milyen időjárás várható azok kedvéért, akik esetleg még nem indultak el otthonról, és éppen készülődnek. Szóval

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 14 perckor ez volt a Help-től az igazi szerelem itt a Paks FM élesztőben. A jó slágerek után pedig, ahogy ígértem, gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható a következő egy-két napban. Odakint jelenleg 22,5 fokot mutat a stúdió hőmérő. Kellemes egyébként az idő, akkor, amikor legalábbis én érkeztem, az volt. Felhős ugyanakkor, és az időkép előrejelzése szerint ma változóan felhős napos időre van kilátás. Csapadék sajnálatos módon, teszem hozzá, nem várható. Persze, ezt már mondtam reggel folyamán, hogy igazából tudom, hogy a képen a Balcsinál, a Szelidítónál, vagy bármelyik vízpart mellett van, az nem örülne annyira az esőnek, annál inkább a mezőgazdaság viszont nagyon, viszont a mai napon, tehát, ahogy mondtam, csapadék nem várható, élénk erős lesz a nyugatias szél. Reggel 15 fok várható, az időkép előrejelzése szerint, mondom, ez már most megdőlt, tehát már most melegebb van, 22,5 fok, délután pedig 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hát maradjunk annyiban, hogyha már most ekkora különbség a reggeli hőmérséklet között, akkor valószínű, hogy egy kicsit melegebb lesz, de felhős, úgyhogy nem fog annyira tűzni a nap. Aztán holnap hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként előfordulhatnak, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik, hajnalban 13-21, délután pedig 26-32 fokot mérhetünk, ez tehát az időkép előrejelzése a következő két napra, és akkor a folytatásban pedig zene következik, de tartsatok velem, ne menjetek messzire, hiszen 7:30 után csatlakozik hozzám Kiszli Vanda, az a se örökös bajnoka, maratoni kajakos és kis táborosai, mert hogy zajlik a kajakkenu tábor most már több hete, és a lelkes táborozók eljönnek és egy kicsit mesélnek az élményeikről, hogy miért érdemes kajakkenu táborba menni, és hát természetesen Vandát is kifaggatjuk arról, hiszen ha jól tudom, neki ez az első táboroztatási élménye, hogy melyik a nehezebb vajon, egy maratoni kajak távot és versenyt letolni, vagy egy hét táborozás. Ha tudni akarjátok, hogy mi lesz erre Vanda válasza, akkor tartsatok velem továbbra is.

0: folytatjuk az élesztővel.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
3: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
2: Akkor most vége a műsornak.
4: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
3: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, írja az MTI. Az elnök hétfőn a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs keretén belül fog tárgyalni. Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni a háborúnak, egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni, hangoztatta az amerikai elnök hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető. Előzőleg a Fehérház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután a NATO csúcs találkozót követően folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed Essara szír államfővel. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinárstopp árai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. Másfél év fogházbüntetésre és 525 ezer forint pénzbírság megfizetésére ítélte a Szekszárdi járásbíróság július 6-án azt a férfit, aki 2024 áprilisában halálos közúti balesetet okozott, adta hírül a Szekszárdi törvényszék. Azt írták, a kiskörösi férfi még 2024 április 2-án közlekedett az M9-es autóúton Szekszárdról Bogyiszló felé, amikor a tragédiát okozta. A látási körülmények jók voltak, az aszfalt burkolata száraznak és hibátlan minőségűnek bizonyult, tehát minden külső tényező adott volt a balesetmentes vezetéshez. A vádlott egy személygépkocsival és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsival utazott, ám a sebességhatárt nem tartotta be, ahol 70 km/h lehetett haladni, ott ő 97 és 103 km/h közötti sebességgel közlekedett. A sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, először kisodródott a kavicsos patkára, majd onnan a baloldali forgalmi sávba tért. A tragédia ekkor történt, ugyanis frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan haladó autóval, aki még megpróbálta elkerülni a balesetet. A vétlen sofőr, aki biztonsági övet is használt, két nappal később belehalt az elszenvedett súlyos sérüléseibe. A balesetet okozó férfi beismerte bűnösségét, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozattételre.
1: És most, sporthírek a Paksefemen.
6: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésén is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játsza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 37 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy azt ígértem nektek, megérkezett hozzám a stúdióba. Egyrészt Kiszli Vanda, az a se örökös maratoni kajakos bajnoka. Szia, jó reggelt, Vanda!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És itt van vele három kicsi táborozója, Szabó Zsófi. Szia, Zsófi, jó reggelt! Mikrofonban, nyugodtan a mikrofonban belet. Úgy, köszi. Szia, illetve Szabó István is tiszti. Szia, jó reggelt. És Schmitzberger Julianna Lilla. Szia, Lilla, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
1: Ugye kajakkenú táborban vesztek részt, aminek Vanda az egyik táboroztatója, ti pedig a lelkes táborozói. Hány hete zajlik ez a tábor, Isti?
3: 3 hete.
1: 3 hete is a kezdetektől fogva ott vagy?
3: Igen.
1: Igen, végig. A többiek, Lilla, te?
3: Nekem így egy pár nap kihagyás volt.
1: Pár nap kihagyás volt, és neked, Zsófi? Húzd magad elé, nyugodtan, úgy.
4: Én is 3 hete járok, nekem 1 nap kimaradás volt.
1: Aha, 1 nap kimaradás volt. Na, hát akkor ti vagytok a leglelkesebb táborozók,
5: ezek
1: nem?
5: A kimaradások, ez versenyt jelent, hogy azért nem voltak táborban, mert versenyen vettek részt, úgyhogy ha azt vesszük, akkor edzésen, illetve versenyen voltak, úgyhogy ha azt vesszük, akkor végig
1: táboroztak,
5: végig kajakoztak, igen.
1: Na hát akkor, hogyha már itt versenyekről volt szó, akkor meséljétek el, ki milyen versenyen volt ezekben a pár napban.
3: Linda? Én egyszer 4-est mentem, meg 1-est.
1: Aha, és merre? Merre itt az országon belül, hol? Jó kérdés.
5: Szolnokon.
1: Szolnokon, aha, Szolnokon. Te is ott voltál?
3: Hát igen, én is ott voltam, én ott PC4-be indultam.
1: PC4, na segíts, Vanda, nekem, hogy ez micsoda.
5: A PC4 az olyan, mint a lányoknál a kajak 4-es, 4-en vannak benne, 4-en eveznek.
1: Ja, értem. Oké, jó, és te, Zsófi?
4: Én csak 1-esben versenyeztem.
1: 1-esben versenyeztél, na, oké. Akkor beszéljünk egy kicsit a táborról. Ki mióta járt, tehát hogy régóta jártok, minden évben jártok, vagy most ez az első táborozásotok, Lilla?
3: Én már régóta járok.
1: Régóta jársz, igen. Zsófi, nyugodtan mondd te is.
4: Nekem ez a második...
1: Második táborod? Tábor. Igen, és neked is, ti?
3: Nekem is ez a második táborom.
1: Akkor ezek szerint tetszett nektek az első is, igaz? Tehát, hogy bejött. Na, oké. Mi volt, és miért jelentkeztetek egyébként? Lilla?
3: Nagyon jó, érdekes. Uh-huh. Jó programok vannak.
1: Aha.
3: Sok új barátot lehet szerezni.
1: Aha. Igen.
3: Meg az edzők is kedvesek nagyon.
1: Hát jó, hát ezt nem csodáljuk, hiszen Vandát ismerjük. Oké, szuper. És mi volt az eddigi legjobb élményetek, Isti?
3: Hát én a pénteken nekem a habfürdő szokott nagyon tetszeni, meg a pillangóbüfé, mikor átevezünk a túloldalra.
1: A habfürdő. Hol van ez a habfürdő? Ott a csónakháznál?
3: Igen.
1: Hát akkor nagyon-nagyon kitesznek magukért a szervezők. Na és akkor Vandához fordulok egy picit, neked ez az első táboroztatási élményed, ha jól tudom, de igen. Ugye most már több mint fél éve azért te edzősködsz is az asénál. Milyen ez az első élmény számodra?
5: Igen, ugye tavaly novemberben kezdtem el az edzősködést. Hát eddig azt hittem, hogy ez így, nem azt mondom, hogy könnyű, de hogy egészen bírható feladat. Aztán, amikor jött ez a táborszervezős dolog, akkor így hát elsüllyedtem a mély vízbe, én úgy éreztem, hogy így a feladatok és a teendők azok így maguk alá temetnek. Sikerült megugrani, szerintem egész jó programok vannak, illetve jól sikerülnek ezek a táborok. Sok segítséget is kaptam ugye a többi edzőtől, illetve a Blatt Kristóftól, aki előttem csinálta, aki előttem volt a kis csoporttal. Úgyhogy így összességében szerintem jól sikerült.
1: De nektek kellett a programokat, vagy neked kellett a programokat is leszervezni, vagy igazából ezek bejáratott programok, majd mindjárt beszélünk részletesen róla, amiket igazából csak egy telefon volt, hogy figyeljetek, akkor idén is jönnénk, ekkor jövünk, oké, nem oké, vagy azért kellett még plusz erőfeszítést tenni?
5: Nem, ezek így nagyjából bejáratott programok, ugye... Tóth Marcinak van elég sok ismerőse, kapcsolata rajta keresztül, vagy általa sikerült mindenhova megszervezni a dolgokat. Volt, ami bejáratott program, volt, ami kicsit újabb, de így a segítség az jól jött.
1: Aha. Gyerekek, ti, nektek melyik programelem tetszett a legjobban? Azt meséljétek el, kérlek, a hallgatóknak. Lilla?
3: Nekem a habfürdő az nagyon tetszett.
1: Te is a habfürdő? Aha.
3: Meg a fürdés és az evezés.
1: Aha, fürdés, evezés. Neked a, te már ugye imént említetted, hogy a habfürdő az egyik kedvenced. És te, Zsófi?
4: Nekem a fürdés és az evezés volt a kedvencem.
1: A fürdés, aha, oké, szuper. És volt olyan feladat, amire esetleg, Zsófi, te így először úgy voltál vele, hogy azt annyira nem akarom, vagy egy kicsit féltél tőle, és aztán végül is mégiscsak kipróbáltad, és bejött?
4: Hát legelsőnek a Dunában a fürdés.
1: A Dunában fürdés. Fürödtél már előtte is a Dunában?
4: Igen.
1: Igen? És azt attól azért egy kicsit mindig tartasz?
4: Hát még tavaly kicsit tartottam tőle, de idén most már kevésbé.
1: Jó, hát figyelj, ezzel mindenki így van szerintem, hogy hozzászokik, és akkor utána már bátran jön, megy, vagy jár kell a Dunán is. Na, akkor még meséljétek el, légy szíves, és nyugodtan Vanda, te pedig majd egészítsd ki, hogy akkor hogy telik a hét, ugye a hétfői napon például tegnap milyen programjaitok voltak, Isti, most akkor kérlek, ezt te mondd el, te meséld el.
3: Hát hétfőn délelőtt evezni szoktunk, délután megjönnek a vízirendőrök.
1: Aha, és a vízirendőrök mit csinálnak?
3: Hát elmondják nekünk, hogy mire kell figyelni a Dunán, mik a veszélyesebb dolgok, meg ilyeneket mondanak el nekünk.
1: Lilla, mire kell figyelni a Dunán? Mire emlékszel azokból, amit elmondtak a vízirendőrök? Mik a veszélyek például?
3: Hát...
1: Nehéz kérdés?
3: Igen.
1: Nehéz kérdés, akkor megkérdezzük Vandát.
5: Nehéz kérdés, bár ebbe vannak, mert minden nap ugye a Dunán vagyunk, és ezért tudják a szabályokat. Ugye a Duna az egy folyóvíz, nem olyan, hogyha bemész egyik ponton, akkor ugyanott tudsz kijönni. Nagy a sodrás, főleg, hogyha még nagy szél is van, akkor az még jobban viszi akár a hajót, akár az embert, mikor hogy vagyunk a Dunába. Úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy... közel a parthoz, ugye arra mindig figyelünk, hogy nem megyünk be a Duna közepére, hogyha evezünk, akkor is a part mentén evezünk, illetve hogyha fürdőzés van, akkor is kijelölünk egy pontot, amitől beljebb már nem szabad menni, hiszen ugye mi hárman vagyunk segítők, de több gyerek van, mint nem tudom, szóval nem mindenkire egy gyerek jut, hogy akkor egyre figyeljen, hanem több gyerekre, és nagyjából olyan területet próbálunk kijelölni, amit így le tudunk fedni, mind szemmel, mind pedig cselekedettel, hogyha bármi olyasmi adódna. Úgyhogy a sodrás az nagyon veszélyes tud lenni, illetve ugye szoktunk fürdeni ebben a nagy hőségben, ami például múlt héten is volt, hogy nem ugrunk be csak úgy szárazon a Dunába, hanem először meg kell fürdeni, vagy meg kell vizezni magunkat, kezünket, lábunkat, mellkasunkat, hogy ne az legyen, hogy a felhevült testünkkel beleugrunk egy hidegebb vízbe. Szoktak mesélni a jetskiről, ami nagyon tetszik így főleg a fiúknak, a jetskik meg a motorosokról. Szoktak mesélni a vízirendőrségnek a feladatairól, úgyhogy ilyenek.
1: És szót szoktatok fogadni a táboroztatóknak? Mindig betartjátok ezeket a szabályokat, Lilla?
3: Hát...
5: Őszintén?
3: Nem mindig. Néha
1: és...
3: többször ránk kell szólni utána.
1: Igen. És ilyenkor ti a szívetekhez kaptok egyébként? Nagyon-nagyon féltitek a gyerekeket?
5: Hát én nekem, mivel ugye ez az első, az elején én nagyon paráztam ezektől a dolgoktól, meg nagyon féltem, hogy úristen, hogy tartok életbe ennyi gyereket. De tudom, hogy nekik is van már benne rutinjuk, hiszen nem először vannak a Dunán, sokszor voltak ők is vízbe is, mint hajóba, mint pedig fürdéssel, úgyhogy tudom, hogy azért ők is figyelnek valamennyire, de mégiscsak veszélyes ez a Duna, és oda kell figyelni. A türelem az nagyon fontos, és,
1: és
5: próbálok határozott lenni, hogyha van szabály, akkor ezt be kell tartani, mert ez nem azért van, hogy nem tudom, az én heppem.
1: Korlátozzon, igen.
5: Igen, hanem azért, hogy a biztonság legyen az első.
1: Így van. Na, akkor menjünk tovább. Például a mai napon milyen programok várnak rátok, vagy hogyha múlt héten is ugye mindannyiótok voltatok már több napot, vagy több hete ott vagytok, tehát mondjuk egy keddi napon milyen programok voltak? Vagy ha nem is a keddet, hanem úgy általában véve, merre jártatok még? Lilla?
3: moziba.
1: Aha, moziba.
3: Meg a túlpartra szoktunk átevezni, fürdeni, aha, meg sütkérezni.
1: Oké, milyen mozit láttatok például Isti?
3: Hát megnéztük a Shrek-et, meg a Paddington 1-et.
1: Igen. Melyik tetszett neked, Zsófia, legjobban az eddigi mozik közül?
4: Nekem a Paddington.
1: Paddington? Aha, aha. Oké. Okay. Jó, ezen kívül, tehát akkor mozi, azt kiveséztük. Mi volt még? Merre jártatok? Lilla?
3: Hát ugye habfürdőztünk, meg voltak a vízirendőrök is.
1: Aha. És múzeumban jártatok? Igen. Valamilyen múzeumban? Melyik múzeumban voltatok?
3: Az Atomenergetikai Múzeumban.
1: És ott kipróbáltatok mindenféle ott kipróbálható interaktív játékot?
3: Én igen.
1: Igen? Igen. Te is, ti?
3: Hát én is kipróbáltam majdnem mindent szerintem.
1: Neked tetszik a fizika? Tehát szereted az ilyen fizikai dolgokat, meg az atomenergetikai dolgokat? Igen?
3: Igen.
1: Oké, szuper. Jó, na, Vanda, még akkor egy picit hozzád fordulok, hogy számodra mi a leg... Most azon kívül ugye azt mondtad, hogy ez egy nagy kihívás, hogy életbe tartani 30-40 gyereket, tehát mondjuk ez mondhatnám, hogy már elég, de ezen felül volt-e valami olyan, amit kifejezetten ilyen nagy kihívásként éltél meg?
5: Igazából ezt az egész szervezős dolgot, mert nekem ez nagyon új volt, de az egyik segítőm, Stróbul Adél, ő már több táborban részt vett, többször segítette akár a Tóth Marcinak, hogyha ő volt éppen a picikkel, vagy a Blatt Kristófnak, úgyhogy neki ebben sokkal több tapasztalata volt, hozzá is sokszor fordultam, hogy mit, hogyan érdemes, vagy hogy szoktak, illetve még tábor szervezés közben is, illetve most már, amikor zajlik a tábor, akkor is sokat segít, vagy segített.
1: Az egész hát nem tudom, nem tudok. Egy nagy kihívás.
5: Igen, nem tudok egyet kiemelni, mert így unblock az egész. Az nekem
1: még
5: kihívás.
1: Még nem megy rutinból, még nem olyan, mint a maratoni kajakozás,
5: így van,
1: hogy már minden a kis ujjadban van. Ti gyerekek egyébként szereztetek új barátokat a táborban? Lilla?
3: Én szereztem. Nekem lett egy fiú barátom is, a Gellért, meg lányok közül a Mira, a Lili, meg a Kriszti.
1: Őket nem ismerted korábban?
3: A Lilit igen.
1: A Lilit igen, de a többiekkel még nem találkoztál, tehát teljesen új neked is, ti?
3: Hát én kettő új barátot szereztem. Az egyik a Peti, a másik meg a...
1: Nem jut eszedbe, nem baj, itt az izgulástól van ilyen, Zsófi, neked van valaki?
4: Hát én három új barátot szereztem, az egyik hívja, hogy Barbara, Lili meg a Kriszti.
1: Aha, Barbara, Lili meg a Kriszti. Oké, hát akkor szuper hely ez arra is, hogy megismerkedjetek új emberekkel, és ezen kívül mi volt a legviccesebb emléketek, vagy mi a legviccesebb emléketek eddig, ha van ilyen? Valakinek van esetleg, amit így nagyon-nagyon megmarad benne, mert nagyon-nagyon jól szórakozott? Lilla, te esetleg?
3: Hát, szerintem ott a fürdésnél, amikor a Vanda meg a Bence, ott bedobáltak minket.
1: Ja, igen, szóval ilyen is van.
5: Vannak ilyenek, igen.
1: Na, szuper. Tök jó. És milyen volt Dunaszent Benedeken? Mert ha úgy tudom a Vandától, hogy átmentetek a túlpartra is, és ott még valami kis szalonna sütés, meg hasonló is volt. Azt hogy éreztétek? Isti?
3: Hát én, nekem nagyon jó volt, hogy tudtunk játszani a barátaimmal, meg tudtunk együtt sütögetni.
1: És finom volt, amit megsütöttetek, igaz? Na, szuper. Jól van. Vanda, szerinted mi az, amit tud a tábor most a kajakkenuzáson kívül adni a gyerekeknek? Tehát, hogy miért jó ebbe a táborba eljönni?
5: Szerintem a közösség, ami nagyon fontos, főleg

0: hogy ilyen szeretettel fordulnak az újakhoz is, és nyitottak arra, hogy új barátokat szerezzenek, és hogy a sportot, magát a kajakkenut megismertessék és megszerettessék a többiekkel. Úgyhogy szerintem ez a közösség, ami nagyon nagy húzóerő lehet, illetve az, hogy tényleg a szabadban vagyunk, nagyon szép helyen, hiszen szerintem a Duna az gyönyörű, és jó ez a sport szerintem.
1: És őszintén, mi a nehezebb, egy hosszú körös maratoni világbajnokságot letolni, vagy 3 hét gyerektábor?
0: Az utóbbit mondanám nehezebbnek, úgyhogy sőt, én nemrég azt mondtam, hogy megcsinálnék újra egy felkészülést, mint hogy egy tábort leszervezzek. De ez majd változni fog valószínű, ahogy belejövök ebbe az egészbe. Még nehéz volt nekem.
1: Persze, most még biztos te is túl izgulod, mert nagyon az első neked is. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Sajnos lejárt az időnk, viszont akkor nektek gyerekek további jó táborozást. Fogadjatok szót Vandának és a többi táboroztatónak. Vanda, neked meg akkor szófogadó gyerekeket, és azt, hogy minél jobban sikerüljön ez a tábor, azt kívánom. Úgyhogy további szép napot nektek.
0: Köszönjük szépen.
1: Kiszli Vandával, az ASE örökös maratoni kajakos bajnokával, illetve Szabó Zsófival, Szabó Istvánnal, Istivel és Mitzberger Julianna Lillával beszélgettünk a kajakkenú táboráról az Atomerőmű Sportegyesületnek. Most zene következik, a zene után pedig majd Robi hozza a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
2: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Bluival és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, írja az MTI. Fiszter Zsuzsanna elmondta, jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40%-os profitráta mellett évi több százmilliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek. A politikus azt hangsúlyozta, a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy urai, ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már nagyon nehéz menekülni az adott vagyontárgy elvesztésétől. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a GastroBlues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Főváros a pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei GastroBlues egyik nemzetközi vendége Shane O'Fergill ír, énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Csege Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy GastroBlues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
7: A 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. A progresszív rockzenét szeretem inkább, úgyhogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, Laken Palmernek a dobosa.
8: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
7: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi, szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelők, de hát a többi koncertre is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
6: A Gastroblues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti térgalérián. 33 esetben hívták a tűzoltókat, akik 26 tűzhöz és 7 műszaki mentéshez vonultak az elmúlt hétvégén, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tüzek tették ki, összesen 24 alkalommal csaptak fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során két közlekedési balesetnél, továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő aljnövényzete égett péntek délután száraszt külterületén. A tűzesethez a dombovári, a bonyhádi, a paksi és a szekszárdi hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett két vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mintegy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a paksi, a kalocsai és a bonyhádi hivatásos, valamint a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges vizet 3 a helyszínre riasztott lajtoskocsi szolgáltatta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és ahogy azt ígértem nektek a programajánlókor, most itt van velem a vonalban László Boldizsár, a Cotton Club Singers énekese. Szia Boldi, jó reggelt!
2: Szervuszok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Paksiakat!
1: Hát július 10-én pénteken 20 órakor érkeztek ide hozzánk a Paksi Dunapartra, a hajószínpadra, és ennek kapcsán fogunk beszélgetni, mert hogy egy nagyon különleges produkcióval készültök, aminek, ha jól tudom, május 9-én már volt egy ilyen első nekifutása, ahol 2500-an a Budapesti Kongresszusi Központban voltak jelen, és nagyon-nagyon nagy sikerrel adtátok elő a Hoffi 90 Swing Up koncerteteket, ha jól tudom. Ezt hozzátok ide Paksra is, ugye?
2: Igen, igen. Igen, ez egy nagyon a szerencsétlenségben van egy szerencse. Mert hogy mi ugye jöttünk volna a Paks napjára fellépni, csak ott hirtelen arra napra nagyon égszakadás, földindulás volt, és akkor gyakorlatilag ezt a koncertet áthelyeztük erre a július 10-i most pénteki dátumra.
1: Uh-huh. Igen.
2: Na hát és akkor utána tovább gondoltuk a műfáz igazgatójával, az Alánnal ezt az egészet, hogy akkor ha már most így tudtattuk majdnem 2 hónapot az egészen, akkor adjunk egy csavar hozzá, és akkor hozzuk el magát a Hoffi 90 műsorunkat, mert akkor egy csima koncert lett volna, hát csima, nálunk soha nincs csima koncert, de az lett volna rossz, de így legalább ezt a nagyon friss, nagyon új műsorunkat láthatják a Paksiak, és szerencsére több zenészt is fogunk tudni hozni most, és egy sokkal összetettebb, látványosabb hangot. Meg hogy mondjam, tőlünk egy nem megszokott műsort hozunk, mert ezért a Hoffi Géza munkásságát mutatja be alapvetően.
1: Igen, és ha már itt tartunk, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy egyébként az eredeti ötletgazda az ki volt, és egyáltalán hogy jött az, hogy Hoffinak az életművét idézzétek egy kicsit ilyen swingesített formában meg?
2: Egyrészt nem kellett swingesíteni a Hoffit, mert a Hoffi az alapvetően swingesen énekelt, tehát hogy ő szinte az összes dalát. Tehát mi nem nagyon tértünk el az ő stílusától, nyilván a vokális dolog az egy kicsit hozzáfokolt ez a sztorihoz, de az ötlet az adva volt, mert mi ezt 18-19 évvel ezelőtt egy lemezt kiadtunk már Hoffi Mania címmel, akkor feldolgoztuk, csak azt a zenei anyagot gondoltuk most újra, és raktunk bele nagyon sok újdonságot. És gyakorlatilag én azt mondom, hogy egy teljesen más új műsor született ahhoz képest is. Uh-huh. Egy bő fél évet dolgoztunk ezen most, hogy ez ilyen jó legyen.
1: Értem. Te egyébként neked vannak ilyen személyes emlékeid, vagy emlékeid Hoffi Gézával kapcsolatban? Te is nagy rajongója voltál?
2: Hát szerintem mindenki. Tehát ez eleve így indul, hogy nem tudok olyan ember, ki nem. De én nekem gyerekként voltam ilyen 10 éves, amikor jött a Hoffi Kabaré címmel, többször is évente megjelent, és akkor egyszer engem hátra vittek hozzá, és ott mutattak neki arra, az nagyon előttem van. És aztán már jó hosszú évek után a Madácskamarába mentem el hozzá, mint a Singers, tehát együtt mentünk el. Fel akart kérni őt, hogy jön a vendégnek, de azt mondta, hogy ő nem vállal már ilyeneket, úgyhogy 2-szer is lerázott minket nagyon kedvesen. De mint kiderült, egyébként ő esténként nem tudott aludni, és kazettás magnóra a rádióból gyűjtött zeneszámokat, és rengeteg felvétele volt tőlünk, mert nagyon szerette a zenénket. Úgyhogy ez önmagában nekem egy nagyon elég erőteljes visszacsatolás. Meg nagyon sokban hasonlít a színpadhoz, a zenéhez való is nagyon. Tehát azért nálunk is színházszerűek általában a koncertjeink, van benne valami dramaturgia, és jó-rosszul mi is próbálunk humorosak lenni.
1: Értem. És egyébként most is erre számíthatunk? Tehát ezen a Hofi 90 Swing Up esten is lesz ilyen jellegű dramaturgia, illetve a humort magát ti is belecsempészitek a koncertbe?
2: Hát ezt maga Géza fogja megteremteni, mert nagyon sok bejátszó lesz. És nagyon, és hát maga a Hofi Géza szól hozzánk is, meg a közönséghez is. Egy teljesen új szövegeket, tehát egy dramaturg írt nekünk szövegeket erre az egészre. Aztán viccesen azt szoktam mondani, hogy a végeredményre azt mondta mindenki, hogy úristen, ez AI. Mondom, igen, AI, csak nem AI, hanem EI, mert Éles István a híres utánzó humorista, ővele mondottunk fel vele beszólásokat egy fantasztikus Solt Robert nevezettű dramaturg tollából. Ő pedig úgy írta meg az egész estét nekünk, hogy eredeti, csak Hofi által használt szavakat mondott fel az életista, és ez valami ilyenetlenül működik, és él az egész műsor. De gyakorlatilag a Géza mindig beszól a műsorba, nekünk is beszól, és a közönségnek pedig, a közönséggel együtt bátorít minket arra, hogy ezt a műsort szépen ügyesen csináljuk.
1: Volt egyébként olyan dal, vagy olyan Hofi mondjuk jelenet, amit nagyon szerettetek volna így becsempészni már a május 9-i műsorba is, és aztán valahogy mégis kimaradt belőle?
2: Nem, mert na most már azért ügyesebben tervezünk, mint régen, és nagyon hamar szállt műsor, meg volt ennek egy április végi előbemutatója Szegeden, tehát így a timingot nagyon szépen kitoltuk, és megvalósítottunk mindent, de alapvetően azáltal, hogy már lejátszott műsort hozunk Paksra, ez mit sem csorbít az egész élményen, sőt szerintem sokkal összeforrottabb anyagot fognak látni, és szerintem, ha valaki látta valahol ezt a koncertet az utóbbi két hónapban, nem lesz hiányérzete, ha még egyszer megnézi, mert ugyanakkor nagyon élő az egész, és nagyon sok új dolgot szoktunk beleimprovizálni, úgyhogy ez mindig adja magát.
1: Egyébként az eddigi koncerteken milyen visszajelzéseket kaptatok a közönségtől?
2: Hát azt, hogy ez az életünk egyik legjobban összerakott anyaga most.
1: Tényleg? De
2: nagyjából ezeket mondták. Igen, mert azért, ha belegondoltok, az utóbbi 30, ez a Singers 30 éves fennállása alatt szinte csak angolul énekeltünk. Tehát azok a tematikus műsoraink nagyon kevés, amilyen magyar nyelvű. És ez most, hogy ennyire, tehát a Gézának a magyar nyelvű számai, az ugye, azok nagyon működik az, hogy mi újra végre magyarul énekelünk egy egész estét. Tehát, hogy ez adja az erejét, meg azt, hogy a nézők ennyire szeretik.
1: Igen, hát ő egy ikon volt, ez szerintem mindenki számára egyértelmű, még a mai fiatalok számára is, és hát szerinted, vagy hát legalábbis így, amikor készültetek és készültök egy-egy ilyen koncertre, akkor mi van bennetek, hogyha Hofi Géza ma beülne a nézőtérre, akkor mi lenne az első mondata, amit a koncert után mondana nektek?
2: Hát... most aztán szedjétek össze magatokat, és aztán pusszantás mindenkinek. Aki eljött, vagy aki kimaradt, annak is, és boldog új, ezt mondta mindig a Géza, boldog új évfejet. Úgyhogy nem tudom, ő biztos szeret, tehát örömmel látja ezt. Egyébként nagyon fura jeleket kaptunk így. Például mondtuk egy nagyon-nagyon durva dolgot, próbáltuk a próbateremben a koncertműsort, és akkor a Kiöregedett Vadászkutya című dal próbája ment, és próbált a zenekar, és valahogy volt egy kis idő, és ott a menedzserre ránéztünk, hogy fogyott-e még jegy a koncertre, és pont amikor ezt próbáltuk, ezt a Vadászkutya dalt, ez alatt egy olyan nevű hölgy vett jegyet, hogy teljesen padlót fogtunk, úgyis úgy hívják, hogy ez egy vadász kippi. Hogy így a vadászkutya alatt egy vadászkitti nevű hölgy vett jegyet.
1: Óriási.
2: És akkor így, azt így elmondtuk a Malekpikinek, és rezignáltan egyet mondott. Azt mondja, Géza megtréfált minket.
1: Ennyi, szóval, igen. Ez nagyon aranyos.
2: Úgyhogy szerintem igen, figyel minket, figyel. Hát. Egy nagyon nagy egyéniség, hogyha hiszünk abban, hogy egy emberek fölkerülnek valahova, és ott folytatódik az életük, akkor ő biztos, hogy ezeket most figyeli, és nagyon sok jelzés, ilyen érzés jelzésünk volt.
1: Tök jó.
2: Meg az, hogy mi működik, mi nem, így mindig belegondoltam, hogy erre most Géza mit szólna, és akkor amíg nem működött, azt rögtön ki is húztuk.
1: Aha. Értem. Na és akkor, ha már itt a folytatás szó valahogy így szóba került, egyébként az év hátralevő részében készültök valamire, vagy most végigviszitek ezt az évet ezzel a koncert turnéval?
2: Még ősszel lesz pár állomás a Hofi 90-ből, illetve hát Malek Miklósnak lesz egy életmű koncertje a Kongresszus Központban szeptember 19-én. És az nekem azért is, most már egy nappal a szülinapom után. Úgyhogy és arra nagyon készülünk, mert ott mi leszünk az egyik vendégek. És aztán nem nagyon, mert mindenki teszi azért a saját dolgát. Tehát, hogy most épp elég dolgot hoztunk létre itt az utóbbi egy évben, vagy ha kitágítom, akkor az utóbbi négy évben azért csak színre raktuk az abban műsort, az a Sinatra estet, akkor van az Óbudapest műsorok, azt is elővettük, most az a Hofi, négy nagy tematikus műsor, ezeket ha összeadom, ez több mint 8 óra ezzel megjönnek. Tehát azért ez brutál. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy nem létezik egy zenekar, ahhoz képest elég értelmékenek.
1: Igen, nem unatkoztok, azt biztos, azt hallom. Jó, hát igen. Akkor figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor július 10-én, pénteken 20 órakor Pakson a Paksi Dunaparti Gesztenyefa soron várjuk nagyon a Cotton Club Singers-t, és ezt a Hofi 90 Swing Pestet. Kíváncsian várjuk, és ott leszünk.
2: Gyerekkorom nagy szerelmi sétáit ott lejtettem.
1: Így van.
2: Jó lesz oda visszatérni.
1: Na hát várunk szeretettel, és akkor a hallgatóknak pedig azt javaslom, hogy mindenképpen menjetek el pénteken tehát erre a koncertre. Én Boldinak még egyszer köszi, és akkor további szép napot. Szia!
2: Köszönöm én is. Sziasztok! Szia!
1: Most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Egyenesen a hűtőből.
1: És készen, hogy élvezhesd. Még több nyári sláger jön a Fax FM-en. Fax FM. Összeköt.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 34 perckor folytatódik az Élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba Sáfrány Szilvia, természetjáró és az Ökocsiga Egyesület alapítója. Szia Szilvi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi, és jó reggelt a kedves hallgatóknak is.
1: Egy nagyon fontos témáról, sőt nem is egy, hanem sok fontos témáról fogunk beszélgetni. Méghozzá itt a madáretetés, madáritatás, ez lesz az egyik fő vonala a beszélgetésünknek ebben a nagy melegben, illetve még sok érdekességet hoztál, ami a madarakkal kapcsolatos, például egy madár felismerő applikációról is szó lesz. De akkor kezdjük az elején, ugye nagy meleg van, ilyenkor így azt halljuk, látjuk mindenhol, hogy arra buzdítanak bennünket, hogy itassuk a madarakat. Hogyan tudjuk ezt jól megtenni? És ugye, ami a másik fontos kérdés, hogy is etetni szabad őket?
2: Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést, mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ilyenkor ebbe az időszakban nem szabad etetni. Ugye az etetési időszak az a fagyok tartós hidegbe köszöntével kezdődik, és hát a fagyok elmúltáig, tavaszig tart. Fontos az, hogy ha valaki elkezdi, akkor kitartóan rendesen kell ezt folytatni, hiszen a madarak megszokják és számítanak rá. Azonban amikor elmúlik a hideg időszak, akkor találnak egyrészt maguknak rovartáplálékot, aztán beköszönt a tavasz, aztán jönnek a hernyók és mindenféle csúszómászok, és amiért ez nagyon fontos, az, hogy a fióka nevelésnél a fiókák nem tudják a magokat megemészteni, tehát tilos etetni költési időszakba, hiszen nem tudja megemészteni a fióka, és feltorlódik a gyomrába, a nyelőcsövébe, és a pusztulásukhoz vezet. Tehát bármennyire is úgy gondolja az ember, hogy ő ezzel most segít, pont az ellenkezőjét teszi árt, hiszen elpusztítja a fészek aljat. És ezért szoktuk kérni azt, hogy semmi esetre se etessenek már a nyári időszakba, a fióka nevelési időszakba. Hogyha megszoktuk azt, hogy jönnek mennek a kertünkbe a madarak, és szeretjük ezt figyelni, mert hát ki ne szeretné, akkor váltsunk vízre. Vagyis hát folytassuk az itatást, mert télen-nyáron kell itatni, csak ugye nyáron már nem fog befagyni, úgyhogy sokkal kevesebb törődést igényel egy madáritatónak a gondozása.
1: Ja, bocsánat, azt hittem.
2: És igaziból itt nem kell túl nagy dologra gondolni. Nekünk van egy kis kerti tavunk az udvarba, amit úgy alakítottunk, hogy van egy keskenyebb, egy sekélyebb része, ahol nagyon nagy forgalommal, mert folyamatosan jönnek a verebek, a galambok, a rigók, és ott fürdenek, illetve isznak. De hogyha nem, természetesen nincs mindenkinek tó a kertjébe, de ugyanígy megteszi egy régi virágcserép alátét, ez az fontos, hogy lapos legyen, és hogyha ebbe teszünk még mondjuk kavicsokat is, akkor nem csak a madarakat fogja vonzani, hanem a beporzókat is, aminek ugye ugyanolyan nagy szerepe van a kertbe, fontos szerepe van a kertbe, mint a madaraknak.
1: Milyen a jó madárítató, tehát ami biztonságos az állatok számára?
2: Lapos legyen eléggé nagy, mert hogy nem csak inni jönnek, hanem hűsítik is magukat. Nagyon szeretnek a legnagyobb hidegbe is fürödni benne, de ugye most a kánikulában ez meg tényleg igazán fontos, hogy hűteni is tudják magukat. És az elhelyezésnél, tehát én azt mondom, hogy igazán nem tart semmiből többet kihelyezni a kertbe, vagy akár hogyha valaki emeletes házban lakik a teraszra, vagy az ablakpárkányra egy megfelelő méretűt, mert minden nagy segítség az állatoknak ebbe a hőségbe. És hogyha többet elhelyezünk, hogyha magasabbra tesszük, és egy nyílt helyre, ami biztonságosan megközelíthető a madarak számára, és a bokorból nem fogja rávetni magát egy macska, akkor szívesen fogják használni. De hogyha mondjuk teszünk le a földre is, akkor megtalálják a gyíkok, megtalálják a sünök, és hát ki fog derülni, hogy számtalan olyan állat él a kertünkbe, akivel még soha nem találkoztunk, de esetleg az itatón összefuthatunk vele.
1: Például Süni, tegnap láttam egy nagyon cuki videót, ahol pont így kihelyeztek egy ilyen kis itatót, és akkor a Süni megérkezett, felvették kamerára. Egyébként milyen gyakran kell cserélni az ivóvizet? Mit tanácsolsz?
2: Hát ebben a hőségben gyakran. Egyrészt, mert bealgásodik, hogyha nem cseréljük, csak töltögetjük, tehát azért időnként ügyeljünk a tisztán tartására, és időnként azért át kell egy kicsit dörgölni, akár egy marék homokkal, tehát nem kell ebből most ilyen nagy domestosos ügyet csinálni, csak hát azért nekünk is jobban esik egy tiszta tálból inni, és hogyha teszünk bele kavicsokat, ami hogy éppen csak, hogy hogy kilátszik még a kavics, de azért van benne víz, akkor ez nagy segítség a méhecskéknek, a lepkéknek, pillangóknak, mindenféle ilyen kis ízelt lábú jószágnak, amit most például, ahogy a levendula nyílik az utcán, és most fedeztem fel egy új méhecskét, ahogy fényképeztem őket, és kiderült, hogy egy művész méhez van szerencsém, aki 2015 óta van Magyarországon. Úgyhogy ilyen apró felfedezéseknek nagyon lehet örülni.
1: Igen. Azt akartam még megkérdezni, itt az itatás kapcsán, ugye akik járnak a strandra, azok főleg a nagy medencénél gyakran tapasztalják, hogy ott így a fecskék szállnak le, így bele mennek egy picit a vízbe, és fölrepülnek.
2: Isznak,
1: igen, de hogy például a klóros víz az nem árt nekik.
2: Hát én bízom az állatok ösztönébe. De mondod? Semmi más, mint hogy kimész oda a strand elé a kis tóhoz, és kucorodsz, és nem kiabálsz, és nem a kavicsot dobálod. Bocsánat, ez a gyenge pontom.
1: Igen, tegnap pont láttam két fiatal srácot, aki
2: egyébként. És hogyha leülsz, és rászánod az időt, és egy kicsit egyé válsz a természettel, akkor megfigyelheted azt, hogy ott is jönnek-mennek a fecskék, és röptükbe isznak.
1: Uh-huh.
2: Aztán, hogyha például van olyan hely, aki olyan helyen lakik, ahol van a közelbe gólyafészek, akkor nekik pedig egy vödörvíz őrült nagy segítség ebben a forróságban. Ugye nekik aztán tényleg semmi árnyék nincs, nem csak nekik, hanem a fiókáknak sem, és gyakran látni a nagy hőségbe, hogy a szülők kitárt szárnyal árnyékolnak a fiókáknak, hogy ne kapjanak hőgutát, hogy legyen egy kis árnyék, illetve a csőrébe viszi föl a vizet és itatja őket. Tehát nagy segítség, hogyha nem kell neki lerepülni a Dunára, hanem egy vödörbe teszünk ki vizet, amiből azért ő is tud inni a hosszú csőrével.
1: Egyébként honnan lehet látni mondjuk egy madáron, hogy vizet keres, vagy szomjas? Lehet ezt valahogy levenni az ő működésükről?
2: Hát én azt gondolom, hogy a józan paraszti ész sokra visz bennünket továbbra is. Hát ha hőség van, az ember kiszárad, vagy gondoljunk bele abba, hogy nincs elég táplálék, mert a rovarok is elbújnak ebbe a melegbe, és azoknak a madaraknak, ugye a fecskék, amik tényleg a röptükbe fogják a rovarokat, hogy kitikkad, túlhevül. Előfordul, most gyakran volt olyan bejelentés, hogy a földön találták a fecskéket. Hát ennek ez az oka, hogy legyengül, hogy melege van, hogy szomjas, hogy idő előtt elhagyja a fészket, mert nagyon-nagyon tűz oda a nap, melege van. Vagy annyira kiszárad a fészek, hogy megsérül, leborul és kipotyognak a kismadarak. Hogyha már elég tollas, akkor már viszonylag kevés van ahhoz, hogy ellássa magát, és el tudjon repülni. Azonban tavasszal, nyáron fogjuk a fejünket, és naponta jönnek a telefonok, hogy úristen, itt egy kis madár a földön, és hogy szegény, és hogy nem tud repülni, és hogy ők most összeszedik, és ne szedje össze. Teljesen jó helyen van. Ez a természetnek a rendje. Mert a természet túltolja. Tehát engem egészen addig rettentesen megviselt egy-egy kismadárnak az elpusztulása, amíg Orbán Zoltán, aki akkor még az MME-nek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek volt a szóvivője, elmondta egy riportban, hogy a természet túltolja, és hogy nagyon-nagyon nagy bajba lennénk akkor, hogyha az összes kismadár felnőne, ami megszületik, ami ki kell a tojásból. És ez nagyon kegyetlenül hangzik, és most biztos sokan megköveznek a rádió előtt, de ez tényleg így van. Uh-huh. Mert hogy nincs elég táplálék, és akkor jönnek mindig, hogy jaj, de hogyha ott hagyom, akkor megeszi a macska. Bocsi, de ez bele van kalkulálva. Persze, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy segítsünk, de nem tudunk, és nem is szabad mindent megtennünk.
1: Uh-huh. Vannak tévhitek itt a félig fészekhagyó madarakkal, ez most erre vonatkozott? Tehát
2: igen,
1: ezt rájuk értettem.
2: Tehát vannak olyan madarak, amik kikelnek a tojásból, lábra áll, aztán követi az anyját. Ugye tőkésréce, mindenki ismeri. Megy elől a mama, papa, aztán totyognak utána a kicsik. Ők nem túl okosak, úgyhogy gyakran előfordul, hogy olyan helyen, mondjuk a lakótelep kellős közepén költi ki a tojásokat. Nagyon nehéz befogni őket, mert hogy szétspriccelnek a kicsik, és utána, mindig utána, egy idő után összemennek egy kupatba. Az még a könnyebbik eset, hogy befogni, de a mamát képtelenség befogni. Na és akkor ott van a nyakadon 12 ilyen kis tollas jószág, amiknek infralámpa kell, akiket napokon, heteken keresztül melegíteni kell, nem mindegy, hogy mivel eteted.
1: Ja,
2: szóval én ezt most már elnézést, de elengedem, mert csináltam ezt nagyon sok éven keresztül, és egyszerűen nem fér bele a családomnak a normál életvitelébe, hiszen van olyan, hogy 4-5 nap alatt 8-900 kilométert utazunk, amikor rendezvény szezon van. Tehát én ezt nem tudom felvállalni. Aki szeretné, természetesen hajrá. Uh-huh. Aztán vannak azok a madarak, amik fészket építenek, kiköltik a fiókákat, és pár héten keresztül a fészekbe vannak a kicsik, mert gondoskodásra szorulnak, etetésre szorulnak, nem olyan tollasak, és a heteken keresztül a szülők etetik. De aztán eljön az a pillanat, amikor kinőtték a fészket, amikor már fizikailag nem férnek el benne, illetve olyan hangosak, amikor jön a szülő etetni, ami a ragadozóknak a figyelmét felkelti, és a fészeknek a megtalálására ösztönzi. És akkor itt azt találta ki a természet, hogy kiugrálnak ezek a kismadarak, például a rigók, vagy a rozsdafarkúak, illetve a baglyok is, és szétszóródnak. Szétszóródnak a bokrokon, a fákon, és ott várják a szülőket. És ilyenkor szokták megtalálni a fűbe ezeket a kis jószágokat, akik nincsenek bajba.
1: Aha. De, igen, olyan, de mi azt hiszük.
2: De mi azt hiszük, igen. Mert olyan feltör az emberből ilyenkor ez a gondoskodási ösztön, és megpróbálják összeszedni. De higgyétek el, hogy nincs bajba. Hogyha megint csak rászánjátok az időt, és figyelitek, akkor látni fogjátok, hogy jön a szülő, hogy a kicsi hívja, jön a szülő, eteti, gondozza. És egyébként egy nagyon-nagyon aranyos és jó lélekemelő elfoglaltság nézni, ahogy gondoskodnak róla a szülők.
1: Na és akkor hogyan tudjuk felismerni a madarakat? Mert hogy lehet, hogy az a baj sokszor, hogy nem tudjuk, hogy milyen madárral állunk szemben, és akkor azt hiszük, hogy hú, hát itt akkor baj van, de közben meg ha tudnánk, és utána tudnánk nézni, hogy akkor most itt miről van szó, akkor nem lenne ilyen félreértés. De jól tudom, és akkor itt van egy ilyen nagyon jó kis applikáció, amit te hoztál, és itt mutattad is nekem reggel. Miről is van szó pontosan?
2: Ez a Merlin Bird applikáció, ami ingyenesen letölthető, és vigyázat függőséget okoz. Én most már tényleg nagyon sok embert megfertőztem ezzel. Én a kismenyemtől láttam, aki szintén nagy természetbúvár, és most, hogyha letöltöd és regisztrálsz rá, és átváltod a nyelvét, akkor magyarul fogod látni a madárfajokat, és gyűjtheted. Tehát
1: az
2: most nekünk
1: jelent?
2: Már komoly saját fajlistánk van, hogy hány fajt azonosított be a telefonunk. Én most 65-nél tartok, azt hiszem. Ki fogja írni azt, hogy hol vagy, felismeri a területet, és kiírja neked azt is, hogy mondjuk Paks körül 240 talán madarat tudsz azonosítani, és akkor
3: kezdődik a gyűjtés.
1: Ja, értem.
3: És ez olyan, hogy például, hát én azt mondom, hogy olyan 90%-ban megbízható a faj felismerése. Mondjuk volt olyan, hogy reggel 4-kor ébredtem, és kidugtam az ablakon a telefont egy kicsit, és azért kikerekedett a szemem, amikor út azonosított Paks belvárosába, tehát azért ez nagyon fals, de azért jó 90%-ban én szerintem megbízható. És most nagyon sok ismerősöm van, akinek megmutattam, vagy a posztba látta ezt a szenvedélyemet, és akkor azóta ők is be tudják azonosítani a madarakat, ami végtelenül változatos hangok vannak.
1: De röptében, vagy a hangi alapján, hogy van ez?
3: Sétálsz az utcán, kezedbe a telefon, vagy zsebre vágod, és működik a hangszórója, vagyis hát a mikrofonja, és akkor egyszer csak így elkezdi listázni a madarakat, amiket hall.
1: Ja, értem.
3: És ott van a madárnak a képe, ott van a hangsáv, hogy éppen mikor énekel, utána rá tudsz keresni, meg tudod nézni az adatait, meg tudod hallgatni külön a hangját, és akkor nagyon sokszor van, hogy mondják, hogy jaj, itt a lakótelepem valami tenger alatt járó, pittyeg egész éjszaka, és hogy mi lehet az, tehát tényleg olyan hangja van a füles kuviknak, mint egy ilyen kis tenger alatt járónak a szonárja, és akkor nagyon vicces, amikor ilyen hasonlatokat mondanak, hogy milyen madárhangokat hallanak.
1: Aha. Na és akkor, ha már a madárhangokról volt szó, akkor beszéljünk egy kicsit a lakótelepen legalábbis sokan hallanak ilyen este, hát mondjuk úgy 10 óra után általában felébredni madarakat, vagy hát nem tudjuk, hogy madarakat te, de majd ezt te el tudod mesélni. Egy ilyen nagyon éles, ilyen hosszú, hát igen, madárhangnak tűnik számomra, és nekem azt mondták eddig, hogy füles baglyokról van szó, nekik van ilyen jellegű hangja, mindjárt megtalálom, vagy megkeresem a hallgató kedvéért azt a hangot, amit szerintem sokan be tudnak azonosítani, viszont addig kérlek, meséld már el nekem, hogy ha jól tudom, akkor bizony Pakson sokáig nem voltak füles baglyok, és most újra visszatértek, ez mit jelenthet?
3: Hát én nem vagyok paksi, én gyütment vagyok, úgyhogy egy ilyen 27 éve vagyok Pakson. Én azt gondolom, hogy ennek lehet jó és rossz oldala is. Most meg fognak kövezni, ha azt mondom, hogy az a jó, hogy egyre gazdagabb a környezetünk, élővilága. Persze, aki ezt éjszakánként hallgatja, az nem ezt fogja gondolni. Én így a józan paraszti észre most azt mondom, hogy az a rossz oldala, hogy az azt jelenti, hogyha a baglyok itt

0: fáját, mert a köpetek fogják elárulni azt, hogy melyik fán laknak. De aztán el szoktak menni vissza tavasszal, költési időszakba, hiszen a varjaknak az ilyen elhagyott fészkébe, meg ilyesmikbe szoktak fészkelni, nem építenek maguk fészket. De az, hogy itt maradnak, az egy kicsit aggasztó, mert akkor azt jelenti, hogy azért marad itt, mert hogy van táplálék.
1: Aha.
0: Tehát akkor itt ezek éjszaka a rágcsálókat fogdossák. Ez viszont nem annyira
1: az
0: jó
1: nem
0: hír.
1: Annyira jó hír, igen, való igaz. De egyébként megmutatom, mert megtaláltam a hangot, hát remélem, hogy hallani fogják a hallgatók. Nem tudom. Igen, ez volt az. Ez volt az, és ezt szoktuk hallani jelente.
0: Mutatok egy másikat, a füles kuvikót.
1: Uh-huh.
0: Ez a szonár, amiről aha, az előbb igen. meséltem, és aztán én azt gondolom, hogy az erdei füles lesz, amit te mutattál, de mindjárt a...
1: De akkor ilyenkor egyébként aktívan vadásznak? Tehát amikor ezt a hangot adják? Vagy,
0: hát,
1: ezt adják
0: vagy amit ezt mondtam, hangot? Hogy a kicsi szétszóródik,
1: aha.
0: és akkor jelez a szülőnek, ez, hogy hol
1: aha.
0: van.
1: Ja,
0: a szülő meg válaszol. Tehát kommunikálnak egymással,
1: értem.
0: Hogy hova kéri az egeret.
1: Ja, értem. Oké.
0: Okay. Na most nézzük.
1: Nézzük.
0: Hát ez meg... Ez az erdei füles.
1: Ez az erdei, igen.
0: Aztán... megnézzük a... De a macskabagoly nem hiszem.
1: Közben még egy percünk maradt, úgyhogy lassan lejár a műsoridőnk. Aha.
0: Ugye ez a macskabagoly, ami azért eléggé kísérteties, és igen. talán akkor lehet, hogy kuvik volt, a sima kuvika
1: aha,
0: a tiéd.
1: Uh-huh. Na, akkor még ezt meghallgatjuk. Közben azért elmondom itt azoknak a hallgatóknak, akik most... aha, ez erre hasonlít a legjobban, igen. Na, hát nagyon szépen köszi, Szilvi, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy megosztottad akkor ezeket az információkat, tehát akkor egyrészt ne tessük nyáron a madarakat, viszont itatni itassuk őket, lehetőleg egy ilyen kis nem túl mély vízitatót helyezzünk ki, hogy fürödni is tudjanak benne, meg inni is, és hogyha beleteszünk egy kis kavicsot, akkor még a lepképnek, meg a rovaroknak is.
0: Illetve
1: jó.
0: Még aki a város szélén lakik, ha gyorsan elmondanám, hogy ha mondjuk egy régi lavorba, gyerekfürösztőkádba, bármibe kiteszi a vizet, akkor az őzeknek, illetve egyéb állatoknak is nagyon nagy segítség, és ezúton is köszönöm annak a kedves ismeretlennek, aki az űrgemezőn a nagy öreg eperfa alatt nyoranta, kihordja minden nap a tiszta vizet a nagy műanyag lavorba, hogy itatja az állatokat. Köszi!
1: De kedvesek, nagyon cuki. Hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a hallgatókat pedig arra buzdítom, hogy Szilvi tanácsait megfogadva járjanak akkor el ezentúl. További szép napot neked, Szilvi.
0: Köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Sáfrány Szilvi a természetjáróval és az Ökocsiga Egyesület alapítójával beszélgettünk. Most egy kis pancsi a vízben következik, és utána pedig Robi hozza a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal hétfői jelentése alapján. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. A Paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérséklet mérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawatttal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A Paksi atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. Hétvégén 4 sérüléses baleset is történt Tolnavár megyében, adta hírül a rendőrség. Pénteken a délelőtti órákban egy autós közlekedett Dunaföldváron a Derecskei utcában, amikor a stopptábla jelzését figyelmen kívül hagyta és behajtott a kereszteződésbe. A védett úton egy segédmotoros kerékpárral közlekedett egy nő, aki nem tudta elkerülni az ütközést, és miután a kocsi oldalának hajtott, elesett. A balesetben a vétlen motoros könnyebben megsérült. Szintén pénteken nem sokkal dél előtt történt egy ütközés Tolnán a Deák Ferenc utca és a Pajta tér kereszteződésében. Egy ezidáig ismeretlen autós a kereszteződésnél forgalmi okból megállt, majd megkezdte a jobbra kanyarodást. Mivel a sofőr nem volt elég körültekintő, ezért összeütközött az út szélén lévő kerékpáros sávon közlekedő e-rolleressel, aki elesett. A két fél beszélt egymással a baleset után, de mindketten rendőri segítségkérése nélkül hagyták el a helyszínt. A balesetet végül az este folyamán jelentették be a fiú szülei, aki könnyebben sérült meg az ütközéskor. Szombaton kora délután is történt egy e-rolleres baleset Tolnán. Egy fiú rollerével közlekedett a Bartók Béla utcában, amikor sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, így egy úthibán áthaladva elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az orvosi vélemény alapján könnyebben sérült meg a balesetben. Mindkét rolleres baleset érdekessége, hogy egyik eszközre sem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, holott a jogszabály szerint az már 2 éve szükséges megtenni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Your husband is coming.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: 9 óra 9 perckor folytatódik az Élesztő, és egyébként Raytől hallhattátok a Where is my husband-et. Hol van a férjem? Ezt kérdem én is, és itt van. És itt van velem a stúdióba Gracza Levi kollégám. Szia Levi, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Ez most komolyan.
2: Nem, egyébként
3: a férjem, hol van? Ezt kérdem
2: én is. Hát ennyi, hát figyelj, ez rólam szól.
3: Rólad szól, így van.
2: A... Jó, nem figyeltem annyira a szövegét, nem biztos, hogy rólam szól, de minden esetre a kérdés maga az, az feltehető.
3: Egyébként itt jönnek képbe az, hogy milyen jó címeket tudnak néha adni előadók.
2: Igen, ezt azt
3: gondolod, a szám nem is jön át.
2: Igen.
3: Persze, ez egy nagyon jó cím. Ez egy nagyon jó cím. Még akkor is, hogyha a szöveget nem tudjuk, hogy mi, de a cím már felkelti az ember érdeklődését. Hol a férjem?
2: Hát ez az,
3: és hol? Tényleg, hol van? Hallgass meg a számot, és megtudod.
2: Igen, csak van, lehet, hogy tudod, vannak azok a házi asszonyok, akik meg azt mondják, hogy hála Istennek, hogy nincs. Nem kérdezem, hogy hol van, csak ne legyen itt, jó. Nem.
3: Úgy kéne, hogy nekik egy olyan remixet készíteni, aminek más a szövege, és ugyanez a kérdés, hogy hol van a férjem, de csak ilyen idézőjelek között. Hol van a férjem?
2: Igen.
3: Nem érdekel.
2: Igen. Na, várj, gyorsan ránézek az időjárásra, hogy mi a helyzet. Ugye 24,5 fokot mutat jelenleg a stúdió hőmérő.
3: Ó, oh, de maradhatna ilyen egész nyáron.
2: Szeretnéd? Igen, szeretnéd? Hát igen, egyébként az a 40 fok után így felüdülés, mondhatjuk, hogy felüdülés.
3: Total.
2: Igen,
3: total.
2: És hát a mai napon változóan felhős napos időre van, kilátás csapadék. Nem várható a térségben élénk elő, erős lesz a nyugati a szél, és 31 fokig mehet fel a hőmérséklet. Azt írja, úgyhogy ez teljesen jó, viszont azért ne feledkezzünk el arról, hogy amikor éppen nem, vagy tehát amikor éppen süt a nap, akkor azért az UV-sugárzás erős, szóval ne menjünk ki napra 11 és 3 óra között olyan nagyon, vagy valamilyen módon árnyékoljuk be magunkat, és egyébként pedig az útinformra, ha ránézek, akkor itt most jelen állás szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni, úgyhogy ez így is maradjon.
3: Így?
2: Na, és Levi,
3: pálya, Gabi?
2: Hát figyelj, azt néztem, nem tudom, láttad-e a kis sünis videónkat, hogy milyen brutális megtekintése és like száma van.
3: Hála Istennek, jobban érdekli az embereket, mint a közélet és a politika.
2: Egyébként igen, egyrészt ez így van, ez így van, és a másik meg az, hogy én arra is rájöttem, hogy az embereket az állatok is jobban érdeklik, mint az emberek.
3: Még ez fura.
2: Hibáztatod őket?
3: Nem. Csak azért furcsállom, tehát, hogy én is szeretem az állatokat nagyon, de az embereket is szeretem.
2: Igen, hát szóval... érdekes, hogy ez egyszerűen ilyen megtekintés, 7000, várjál, mindjárt megnézem, de ilyen 7000 körül tart már a kis sünis videónknak, 8900, bocsánat, én kérek elnézést, a lájkok száma, és nagyon cuki, ha még nem láttátok, azért nézzétek meg a Paks FM Facebook oldalán, hát, ahol egy
3: ilyen megtekintés, mert van egyetlen olyan, aki ezt még nem látta?
2: Hát figyelj, azért most már majdnem 500 000 ember látta, úgyhogy még talán azért van 9 000 000, aki nem, de sose lehet tudni, hogy meddig.
3: Ez végül is ez fogja fellendíteni a még kis média birodalmunkat. Mellesleg egyébként az jutott eszembe még talán, hogy állatokkal azért nem minden nap találkozik az ember, embereket viszont már annyit lát néha, hogy csömöre van belőle az embereknek az emberekből.
2: Lehet. Hát meg azért ilyen kis piciket, tényleg ez egy bébi süni, ahogy a megmentőben, ugye ez egy mentett süni, és aki megmentette, ő így cumiztatja egy ilyen kis süni etető cumival, és nagyon cukia, hogy így rá is cuppan, és eszi a kis, és egyébként a Gastro Blues Fesztiválon találkozik ezzel a sünivel, úgyhogy Ézi nagyon
3: fellépő
2: cuki.
3: Fellépő volt?
2: Nem volt fellépő, viszont, hanem a kis megmentője is egy fesztiválozó volt, és nagyon cuki volt, mert hogy a fesztivált se hagyta ki, de fél óránként etetni kell a sünit, úgyhogy fél óránként mindig szépen kijött a koncerthallgatásról, és akkor megetett.
3: De várj, jól látom, hogy fehér bort kap.
2: Dehogy?
3: Fröccsöt.
2: Miket beszélsz, Levi? Nem, ilyen speciális tápszer egyébként, amit
3: persze
2: lehet venni mindenféle ilyen állat eledelme, kis állat kereskedésekbe, és akkor ennek vannak ilyen speciális tápszerei, és abból kap, és nagyon cuki, mert mondta a kis megmentője, hogy az előző nap még tiszta rózsaszín volt, itt már azért be van egy kicsit szürkülve, úgyhogy növeget,
3: igen,
2: növeget
3: működik,
2: a picike.
3: Igen,
2: nagyon cuki.
3: Abszolút.
2: De egyébként fogunk majd róla beszélni, mert állítólag, illetve nem állítólag, hanem tényleg van egy olyan büntetőjogi tényállás, ami hát ilyen nagyon érdekes, amikor arról beszélünk, hogy süniket ment valaki meg, fecskéket meg, nem tudom, de ugye ezek védett állatok, és aki védett állatot tart egy bizonyos összeghatár felett, ez azt jól emlékszem 100 000 forint, akkor egyébként ez bűncselekményt követel. Uh-huh. De ugye ez azért nevetséges, mert amikor mondjuk helyben létező és megtalálható állatokról van szó, tehát nem kígyóról, meg kaméleonról,
3: exotikus
2: állatokról, és akkor tudod, hogy megtalálsz egy kis állatot, és akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor most megetetem, itatom, stb., és újra felerősítem, hogy aztán elmesen. Tehát, hogy komolyan mondom, amikor így összefut, tehát tulajdonképpen ez a tényállás rájuk is vonatkozna, csak egyszerűen egy sünit ment, vagy nem egyet, hanem mondjuk többet, aminek a 100 000 forintot meghaladja az értéke.
3: De az ilyenektől azért inkább tekintenek el. Tehát ez nincs olyan rigorózus módon betartatva ez a szabály. Hát, főleg akkor, hogyha tényleg ilyen mentésről van szó, most én nem hallottam, hogy valakit őrizetbe lettek volna azért, mert
2: Sünit
3: mentett.
2: Pont egy ismerősömtől hallottam, hogy ő neki egy ügyész mondta azt, aki ilyen állatokat ment, egy ügyész mondta azt, hogy hát igen, igen, ez bizony bűncselekménynek számít. Ami egyszerűen tényleg nevetséges, és az a baj, hogy nem tudunk különbséget tenni. Értem én, hogy mondjuk tigrisek, meg nem tudom én, mik ne legyenek engedély nélkül, érted, házakba, mert azok egyébként olyan állatok, ha kiszabadul, akkor én is.
3: Most találtak megint alligátorteknős, képzeld el. A Balatonban sajnos találnak, azért sajnos, mert nagyon veszélyes, tehát annak az állkapcsa az brutális. Uh-huh. És azt is tartják az emberek egzotikunként, egyszer vagy megunják, vagy megszökik, vagy milyenek, és belkerül a mi vizeinkbe. Uh-huh. Meg hát ez mindenhol így van a világon, hogy olyan fajok terjednek el, akiknek nem feltétlenül kellene.
2: Ja.
3: És igen, nem mondanám, hogy invazív, meg minden, de hogyha valaki találkozik egy alligátortak, és akkor legjobb lesz, hogyha nem nyúl hozzá, mert olyan állkapcsa van, hogy ez az ujjait elroppantja az embernek.
2: Igen. Na hát jó, ez persze, ezt értető, hogy ilyen értelemben szankcionálva van, de mondjuk amikor egy madarat talál valaki.
3: Igen, érted? Az más, teljesen más. Ez az, hogy nagyon fontos lenne ilyen különbségeket megvonni.
2: Igen.
3: Nem tudom, hogy
2: képes-e a mi jogrendszerünk, meg azok az alkotók, akik egyébként erről döntenek, úgy általában vivenna, de mindegy, ha már itt tartunk kisállatok, meg minden, éppen itt volt nálam most Sáfrány Szilvi, az Ökocsiga Egyesület alapítója, akivel például...
3: Aminek az alapítója?
2: Ökocsiga Egyesület.
3: Úristen,
2: olyan
3: megállasz eszem.
2: Ez tök cuki név, és egyébként ugye hát ők nagy természetjárók, és ilyen nagyon nagy természetbarátok, és például
3: Ökocsiga.
2: Igen. Ez, tudod, Pakson vannak ilyen tök jó nevek, mint az atomcsiga, az pedig egy futó.
3: Valami a csigákkal kapcsolatosan. Igen. Szeretjük itt a csigákat.
2: Igen, na és azt mondta Szilvi, ha valaki esetleg nem hallgatott minket 8:30 és 9 között, annak mondom el, hogy nem szabad nyáron etetni a madarakat, ellenben itatni, igen, és hogy az a lényeg, hogy egy ilyen kis keskeny, de egy olyan helyre lerakott vizes, hát ilyen
3: víztartót.
2: Igen, tegyenek ki, amiben így bele tudnak menni, mert hogy meg tudnak kicsit fürcsizni. Úgyhogy igen.
3: Bár az is érdekes.
2: Mindjárt megfulladok.
3: Igen, mindjárt megfulladok. Na, allergiás vagy rám, tudtam én mindig, amúgy hihetetlen. Múltkor kiütések ütköztek ki rajtad. Most meg akarsz fulladni. Na jó, egy kicsit a hallgatókat addig, amíg kikölgöd magad, hajlandó vagyok szóval tartani. De te tudod, miről beszéljek?
2: Igen, hát hogy elkezdtél valamit mondani itt az itatás etetés kapcsán, vagy nem tudom, hogy az a kapcsolatban jutott eszedbe.
3: Nem tudom, az például, hogy a madarak, nem tudom, csak eszembe jutott, hogy mennyire menő, hogy nem csak vízzel, hanem porral is fürdenek. Nekik fontos, hogy az élősködőket a szárnyaik meg a szőrük közül ki tudják ezáltal szedni. A porfürdésről volt szó.
2: Bizony,
3: Gabi most szaladt vissza. Igen, nem akarom senki mindenkinek az illúzióit összetöröm. Ezt a mondatomat nem hallottam, mert kiment köhögni.
2: Félig meddig hallottam, mert ott kint is hallom, meg itt is, bent is hallom.
3: És képzeld el csincsillákat, hogyha tartasz, akkor kell venned olyan homokot, külön, ilyen kis zacskóbárulnak külön olyan homokot, ami az ő fürdésüket segíti elő.
2: Tényleg?
3: Igen, mert ők
2: nem is hallottam.
3: Speckó. cucc nekik, mert hogy őnek is nagyon fontos az, hogy porban, homokban fürödjenek meg.
2: De jó, ez tök érdekes. Tegnap a barátnőmmel voltam a játszótéren, és a két kisfia...
3: És ti is megfürödtetek?
2: Hát a két kisfia megfürdött a homokban egyébként, és szerencsére nem volt senki a játszótéren, de ők ott így mesztelenül átadták magukat a természetnek, és próbálta a barátom.
3: Vibe.
2: Gyerekek, gyertek ide, légy szíves, fölveszik a nadrágot. Jó, nem baj, mindegy, és a lényeg az, hogy akkor most rájöttem, hogy ők igazából egy embertestben élő csincsilla. Csincsillák, mert hogy imádtak a homokban fürödni.
3: Igen, ők most megszabadultak az élősködőktől.
2: Ennyi.
3: Lehet, hogy igazából amúgy mindenkinek tök jót tenne az, hogyha néha megfürödne a homokban, meg a porban. Miért ne?
2: Fúj. Én most így végig gondoltam, hogy engem ez annyira nem.
3: Jó, engem se. Hát én is vízpárti vagyok ebből a szempontból, de mi van akkor, hogy az egészségnek meg tök jót tesz?
2: Hát jó, legyen.
3: Jó, igen, de egyébként de igazad van, tehát hogy azért még egy iszappakolást nem vállalnék be, mert olyan jót tesz a bőrnek. Tehát valahol meg kell húzni egy határvonalat, meg az emberek tényleg ízű zöldségeket raknak a szemükre. Ugyan mi végre?
2: Hát ez az.
3: Miért
2: vizet kell inni, vizet kell inni.
3: Vizet kell inni, és
2: vizet
3: kész.
2: Kell inni. Sok vizet, és akkor jó lesz.
3: Így van, ennyi. Ez a javaslatom, amit minden egyes időjárás döntés alkalmával elmondok a hallgatóknak, hogy a nagy kánikula közepette a vízivásnál jobb dolog nincsen. Hidratálja magát mindenki.
2: Így van. De egyébként ez télen is igaz, és elárulok egy titkot, hölgyeim.
3: Úristen.
2: Lassítja az öregedést.
3: A ráncokat
2: nem látják annyira, sokat iszunk.
3: Egyébként nem akarom elhinni azt, hogy ez az, amivel föl tudod hívni a nők figyelmét, mármint, hogy...
2: Igen, hogy, fontos.
3: Hogy,
2: tehát, fontos
3: hogy az mindegy, hogyha nem veszel magadhoz elég vizet, meg folyadékot, akkor előbb-utóbb meghalsz, nem. Ugyanakkor nem is ráncosodsz? Szóval, win-win.
2: Ennyi. Hát figyelj, a lényeg, tudod, mindenki külsőleg akar hidratálni, és mindig mindenféle szemránc krémekben, meg botox, meg nem tudom, a legjobb szemránc krém, a legjobb botox a víz. Sok víz.
3: Ezt fogadjátok el Gabitól, mert abszolút igazat szól, mint ahogy szokott is. Amúgy. Meg ez a külső hidratálásról az jutott eszembe, hogy követek egy youtubert, csávó fantasztikus, képes kimenni a vadonba, és napokig, hetekig ott ellenni, és közben dokumentálja ezt lebilincselő videófelvételeken, hogy csak olyan dolgokat használ, amiket mondjuk egy prehisztorikus ember használt, ott egy ős ember. És egyszer egy szigeten kalandozott, és ott már nem volt víze, már napok óta alig vett magához vizet. Néha talált egy olyan kaktuszt, ami, hogyha meghámozott, akkor az kb. Mint egy kígyóborka, kb. Olyan volt az állaga, és abból valamennyi nedvességet magáénak tudhatott, de már nagyon szenvedett, már nagyon régóta nem esett az eső, nem talált egy értelmes strandot, ahol árulnak folyadékot. Viszont azt mondta, hogy miközben eszi ezt a borzalmas kaktuszt, és hogyha beül a tengervízbe, akkor azt mondta, hogy már csak ettől az érzéstől úgy érzi, hogy egy kicsit erőre kap. Tehát ez a külső hidratálás, hogy ugye azt nem lehet meginni, de már csak az, hogy érintkezik a víz a bőrével, az azt mondta, hogy az jót tett, és valamennyire képes volt feltölteni valamennyi energiával.
2: Érdekes.
3: Ez is nagyon érdekes. Hát biztos, igen. A pórusokon azért szívódik be a víz.
2: Ja. Nem tudom. Nem tudom, bár ugye elméletileg igen, szóval valamennyi vizet ugye a szervezeted így
3: fölvesz kívülről is, persze.
2: Ja, de minimális, de igen.
3: De érezhető.
2: Na jól van, Levi, akkor én átadom neked a terepet, én már végeztem velem, majd holnap egyébként a híreket én fogom hozni holnap, úgyhogy majd figyeljétek a híreket.
3: Figyeljétek Gabi hangját.
2: Figyeljétek a hangot.
3: A hipnotikus Gabi frekvenciákat.
2: Tegnap, amikor autóba ültünk, hogy mondom, én nem igaz, hogy én mindig akkor ülök bele az autóba, amikor hírek megy, Én egyébként a hírek hallgat, tehát én azt szeretem, hogyha zene megy a rádióban, meg ilyen érdekes információk.
3: Erre magadat hallgathatod.
2: Mindig akkor, és akkor jó, kapcsoljuk ki. Na jó, szóval holnap hozom a híreket, aztán pedig majd
3: ne hozzá túl sokat, mert az emberek nem akarják olyan sok híret.
2: Nem, na cuki híreket kell hozni, mint a süni.
3: Hozzál
2: olyanokat. Sünike és megmentője. Jó, szóval az a lényeg, hogy akkor csütörtökön reggel találkoztok velem legközelebb az élesztőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A mikrofonnál Harmad Gabit hallottátok, most pedig Gracza Levi veszi át a keverőpultot, tartsatok vele is, kettőig ő hozza a jó kis slágereket, és akkor majd csütörtökön reggel találkozunk. Sziasztok!
1: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek! Let's go!

0: Radio.
1: Gasman.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: A pontos idő 9 óra 35 perc, július 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítottan Pálfi Kati féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetően le fogok vezényelni egy déltől egyik tartó Best of ezredfordulót, ahol ezúttal a 2007-es évből sorakoznak fel mindenféle műfajú és stílusú számok. Zenével is kezdünk, amúgy még egy kicsit csak a közelmúltba ugrunk vissza, Shawn Mendes következik a Wonderrel 2020-ból egyenes. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez volt Taylor Swift és a 2025-ös Opalit. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes 25 fokos júliusi délelőttnek a lendületét. Maroon 5 következik, 2020-ból jön tőlük a Nobody's Love.

Sabrina Carpentertől hallottátok a 2024-es Espresso című számot. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek és a reklám után Robi hír összefoglalója következik majd, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk a következő órákat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécsféli vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Az 511-es főúton Baja határában az 1-es és a 3-as kilométer között burkolatot tisztítanak, irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 512-es főúton a Fogtői elágazás közelében az 5-ös kilométernél építési munkák miatt útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gasman.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, írja az MTI. Az elnök hétfőn a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs keretén belül fog tárgyalni. Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni a háborúnak, egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni, hangoztatta az amerikai elnök hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető. Előzőleg a Fehérház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután a NATO csúcs találkozót követően folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed Essara szír államfővel. Másfél év fogházbüntetésre és 525 000 forint pénzbírság megfizetésére ítélte a szekszárdi járásbíróság július 6-án azt a férfit, aki 2024 áprilisában halálos közúti balesetet okozott, adta hírül a szekszárdi törvényszék. Azt írták, a kiskörösi férfi még 2024 április 2-án közlekedett az M9-es autóúton Szekszárdról Bogyiszló felé, amikor a tragédiát okozta. A látási körülmények jók voltak, az aszfalt burkolata száraznak és hibátlan minőségűnek bizonyult, tehát minden külső tényező adott volt a balesetmentes vezetéshez. A vádlott egy személygépkocsival és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsival utazott, ám a sebességhatárt nem tartotta be, ahol 70 km/h lehetett haladni, ott ő 97 és 103 km/h közötti sebességgel közlekedett. A sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, először kisodródott a kavicsos patkára, majd onnan a baloldali forgalmi sávba tért. A tragédia ekkor történt, ugyanis frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan haladó autóval, aki még megpróbálta elkerülni a balesetet. A vétlen sofőr, aki biztonsági övet is használt, két nappal később belehalt az elszenvedett súlyos sérüléseibe. A balesetet okozó férfi beismerte bűnösségét, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozattételre. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klubkoncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
5: Számomra a Gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni, aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között az a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAGO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzés ad ez az egész fesztivál.
4: A Voice Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Aliz.
5: Jelenleg körülbelül 5 formációba vagyok folyamatosan, vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 4 perc, július 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, BB Rexa és Alok kettőse kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani tőlük a Deep in Your Love című számot. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, borult időnk van, nem nagyon lehet látni a napot. Meleg, szeles nyári idő, így foglalja össze az oldalon ma várható történéseket, és valóban 31 fokig fel fogunk ma melegedni a felhős idő ellenére. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap szerdán 29 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, egy kis zápor esetleg a gyenge hidegfronti hatás miatt esetleg megtörténhet, lehetséges, hogy este fog egy kis eső, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Csütörtökön már ismét száraz időt jelez előre nekünk az oldal, 29 fok lesz akkor is, és végül a hétvégi napok során megyünk majd felfelé, pénteken 30, szombaton 31, vasárnap pedig előre láthatóan már 33 fok lesz, ami már mégiscsak egy valódi kánikula ismét. A magas UVB sugárzás értékeire a hétvége három napján, igen, a pénteket is ide számítom, szóval péntek, szombat, vasárnap extra erős módon felhívja a figyelmet az oldal, szóval mindenképpen majd, hogyha kimerészkedtek a nap sugarai közé, akkor legyen rajtatok kalap, sapka, vagy pedig UV-szűrős napszemüveg, amivel védekeztek a káros sugarak ellen, illetve fontos, hogy folyamatosan hidratáljátok magatokat. A kánikulában a sok folyadék elveszítését pótolni kell.

Ez volt az Everybody Wants to Rule the World, a fantasztikus Tears for Fears-től 1986-ból egyenesen. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a csodálatos, meglehetősen kellemes hőmérsékletben úszó júliusi délelőttnek a lendületét. A szó Zara Larsoné, az idei Midnight Sun következik a művésznőtől. Let's go!

strand és csobbany a medencében. Ez a te nyári megállód. Paks FM. Összeköt.

Caroline Lyre és Martin Garrix kombóját hallottátok, ez volt a 2025-ös Smile. Nos, a Librarius.hu cikkét olvasom, új sziget bukkant fel a Balatonban, a szárazság látványos nyomot hagyott Balatonfenyvesnél. Az idei rendkívüli aszály nem csak a mezőgazdaságra és a természetes vizekre gyakorol jelentős hatást, hanem a Balaton arculatát is megváltoztatta. Balatonfenyves közelében a tartósan alacsony vízállás következtében ismét előbukkant egy homokpad, amelyet a helyiek már majomszigetként emlegetnek. A különleges természeti képződmény gyalogosan is megközelíthető, és egyre több kíváncsi kirándulót vonz. Az idei tavaszt és nyár elejét szinte példátlan csapadékhiány jellemezte Magyarországon, írja az oldal. Az aszály következményei a Balatonon is jól láthatók, július elején a tó vízszintje mindössze 73 cm volt. Az alacsony vízállás miatt több partszakaszon jelentősen kiszélesedtek a sekély öblök, Balatonfenyvesnél pedig ismét felszínre került egy homokzátony, amely normális vízállás mellett teljesen víz alatt rejtőzködik. A Somogy megyei Csalogán strand közelében található homokpad a parttól mintegy 100 méterre helyezkedik el. A jelenlegi vízállás mellett a látogatók nagyjából derékig érő, csak nem 30 Celsius fokos vízben sétálhatnak el az átonyig. A helyiek által majomszigetnek nevezett képződmény nem először bukkan elő, de minden alkalommal különleges látvány nyújt, amikor a Balaton vízszintje jelentősen lecsökken. A Balaton múltjából ismert, hogy a tó partvonala és vízszintje az évszázadok során többször is jelentősen megváltozott. A középkori oklevelek alapján Tihany egykor valódi sziget volt. Ahogyan Szigligetet és Fonyódot is szigetként említik a korabeli források. Még ennél is jelentősebb változás történt a 3. század végén, amikor Galerius római császár rendeletére lecsapolták a tavat. A történészek szerint akkor a Balaton vízszintje megközelítőleg a mai alacsony értékre csökkent. A Balatonban időről időre megjelenő zátonyokat a szakemberek túrzásoknak nevezik. Ezek a képződmények a tó hullámzásának és vízáramlásainak hatására felhalmozódó homokból épülnek fel. Alakjuk és méretük folyamatosan változik, attól függően, hogy a vízmozgása hogyan rendezi át az üledéket. Bár sokszor csak átmenetileg láthatók, fontos szerepet töltenek be a tó élővilágában. A sekély homokpadokat több madárfa is előszeretettel használja pihenőhelyként, a hattyúk például gyakran itt tollászkodnak és pihennek. Érdekesség egyébként, hogy Magyarországon létezik egy másik, szintén majomszigetként ismert hely, a Rudományai bányató egyik szigetét azért nevezik így, mert a közelében találtak meg egy mintegy 10 millió évvel ezelőtt élt emberszabású majom maradványait. Ez a lelőhely nemzetközi jelentőségű őslénytani kutatások helyszíne. A Balatonfenyvesi majomsziget ugyan egészen más eredetű természeti képződmény, de jól mutatja, hogy a Balaton vízszintjének változása időről időre különleges látványosságokat tár a természetkedvelők elé. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az alacsony vízállás az egyre súlyosbodó aszály egyik jól látható következménye, amely hosszabb távon a tó ökológiai állapotára is hatással lehet. Szóval bármennyire is jól néznek ki ezek a szigetek, alapvetően azt jelzik, hogy valami nincs rendben a Balatonnal. Minden esetre ilyen szigeteket korábbi években alacsony vízállás során én is tapasztaltam, a saját szememmel láttam, volt egy nagyon aszályos nyár, amelynek során kibukkantak a tóból szigetek, és gyerekkoromban ez azért elég nagy hatást gyakorolt rám. Na most folytassuk egy kis zenével, Ed Sheeran következik, 2025-ből fogjátok hallani az Azizám című számot.

Ez volt Szia és a 2023-as Gaming Love. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklám, végül Robi hír összefoglalója jön, és mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Az 511-es főúton Baja határában az 1-es és a 3-as kilométer között burkolatot tisztítanak, irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 512-es főúton a Fogtői elágazás közelében az 5-ös kilométernél építési munkák miatt útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk

0: mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, írja az MTI. Fiszter Zsuzsanna elmondta, jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40%-os profitráta mellett évi több százmilliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek. A politikus azt hangsúlyozta, a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy urai, ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már nagyon nehéz menekülni az adott vagyontárgy elvesztésétől. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinár stoppárai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolai pedig 599 forintra emelkedik literenként. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klub koncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
1: Számomra a Gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni. Aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál.
0: A Voice Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Aliz.
1: Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok folyamatosan, vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 11 óra 4 perc, július 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy az beígértem az előző óra végén, Damiano David kezdi be ezt az órát, 2024-ben jön tőle a Born with a Broken Heart, de még ebben az órában hamisítatlan Pál Fi Katifére tudósítás is vár rátok. Kezdjünk neki, let's go!
1: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: The Weekendet hallottátok, ez volt 2021-ből a Take My Breath. Nos, július 7-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Apollónia, Bódog, Donát, Félix, Metód, Willibald, Kasztor és Odó nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Selena Gomez-é 2018-ban jön a Back to You.
1: Took you like a shy, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

Egy klasszikus szót 1995-ből, a Simply Red-től a Fairground. Nos, még néhány track következik, utána pedig már jövök is vissza egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítással, nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott vállalkozói sajtótájékoztatóról. A szó Heavenly 2025-ben jön az I Run.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Paksi vállalkozókat érintő, aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések lesznek a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn. A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu honlapon, hogy felkerüljenek arra a listára, mely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába. Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kiírásokat, és pályázni kell az értékhatár feletti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról, nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet teljesen egyenrangú félként a többi pályázóval az adott pályázatban, és általában az ár számít. Nekünk az a célunk, hogy minél szélesebb körbe mehessenek ezek a pályázatok, minél több dolgot megvalósítsunk a rendelkezésünkre álló pénzből.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Enrique Iglesiastól hallhattátok a 2002-es Escape című számot. Nos, óra vége van, reklám következik, Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, utána pedig jövünk a Best of ezredfordulóval, ahol is a 2000-es évek első évtizedéből pörgetünk nektek számokat. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal hétfői jelentése alapján. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes

0: üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. A Paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérsékletmérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawatttal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A Paksi atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. 33 esetben hívták a tűzoltókat, akik 26 tűzhöz és 7 műszaki mentéshez vonultak az elmúlt hétvégén, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tüzek tették ki, összesen 24 alkalommal csaptak fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során két közlekedési balesetnél, továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő ajnövényzete égett péntek délután száraszt külterületén. A tűzesethez a dombovári, a bonyhádi, a paksi és a szekszárdi hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett két vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mintegy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a paksi, a kalocsai és a bonyhádi hivatásos, valamint a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges vizet 3 a helyszínre riasztott lajtos kocsi szolgáltatta.
1: És most sporthírek a Paks-FM-en.
0: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott, a frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.
2: Ez itt a Best of ezredforduló, amikor is déltől egyig egy órán keresztül a 2000-es évek első évtizedéből játszunk nektek mindenféle műfajú, stílusú és jellegű számot. Lássuk, mi lesz hallható itt az első blokkban. Leona Lewis kezd, 2007-ben jön a Bleeding Love, majd Ida Kor követi őt, szintén 2007-ben ugrunk vissza, Let Me Think About It következik tőle, aztán a magyarokat elsőként a Unique képviseli a Tükör című trackjükkel, majd utána az ikonikus Madonna következik, a Jumpot fogjátok tőle hallani, végül ezt a blokkot a Jet zárja majd a 2003-as Are You Gonna Be My Girl-el. De a szó most meg Leona Lewis-é, 2007-ben jön a Bleeding Love.
1: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról, a 96.3-as frekvencián.

Ez volt a Jettől az Are You Gonna Be My Girl 2003-ból. Ez ugyanis itt a Best of ezredforduló, amikor is egy órán keresztül déltől egyig, a 2000-es évek első évtizedéből játszunk nektek mindenféle műfajú, stílusú és jellegű számot. Folytassuk egy nagy kedvenccel. Emirul lesz következik, a 2001-es Zazi az Ájban című albumról fogjátok hallani a melankolikus A lány, aki csak derékig látszik című számot, elképesztő szövegvilággal és édes keserű hangulattal. Robbie Williams követi őket, a Field fogjátok hallani 2002-ből, majd Roy és Ádám következik a Feketén, a Hófehér 2000-ből egyenesen, majd Alexandra Burke következik a Broken Hills-el 2010-ből, végül ezt a blokkot a Touch and Go zárja. Straight to Number One, szintén 2000-ből, milleniumi vibe-okban ismét nem lesz hiány. Halljuk is az Emirul ezt, akik megalapozták a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének a mobiltelefonokban gazdag és a korai internet által fémjelzett világát.

0: Number one.
1: Ez volt a Touch and Go és a 2000-es Straight to Number One. Ez ugyanis a Best of Ezred forduló, ahol is 2000-től 2010-ig bármilyen műfajú, stílusú és jellegű szám előfordulhat egy órán keresztül déltől egyik. Nézzük az utcsó blokkot, Heaven Street 7 kezd az éjszakával 2002-ből, majd 50 Centi a szó nem maradhat ki, a Pimp című klasszikus fogjátok hallani 2003-ból, Sophie Alix Baxter követi őt 2002-ből a Get Over You, majd ezt a blokkot Agnes zárja, majd 2001-ből jön a Kinek mondjam el, utána pedig még visszatérek egy záró track erejéig, de a szó most a Heaven Street 7-é, éjszaka 2002.

Ez volt Ágnes és a 2001-es Kinek mondjam el. Nos, a Best of ezredforduló óránknak a végéhez érkeztünk. Oasis-szel zárunk, a Gallagher-tesóktól következik az I'm Out of Time. Liam, az énekes kísérteties szerzeménye egyenesen 2008-ból, utána Robi következik a hírösszefoglalóval. Let's go!

0: Ez volt a Pax FM Best of slágerek az ezredfordulóról. A Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 7-e, kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű. A Gastroblues Fesztivál fotóiból nyílt kiállítás Pakson. Edzőmeccset játszott a hétvégén a PFC. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: A paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérsékletmérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawattal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A paksi atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. Kiállítás nyílt a paksi városháza előtti téren a Gastroblues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Főváros a pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei Gastroblues egyik nemzetközi vendége Shane O'Fergie Gil ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Csege Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy gastroblues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
2: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képe kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Még a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, Deacon Palmernek a dobosa.
3: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
2: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem, ugye a Török Ádi szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelő őket, de hát a többi koncert is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
1: A Gastroblues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti térgalérián.
0: Pax FM hírek.
1: A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klub koncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
4: Számomra a gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni. Aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között azzal a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál.
1: A Voice Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Alíz.
4: Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok, folyamatosan vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy is szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimon is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy ilyen jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
1: Hétvégén 4 sérüléses baleset is történt Tolna vármegyében, adta hírül a rendőrség. Pénteken a délelőtti órákban egy autós közlekedett Dunaföldváron a Derecskei utcában, amikor a stop tábla jelzését figyelmen kívül hagyta és behajtott a kereszteződésbe. A védett úton egy segédmotoros kerékpárral közlekedett egy nő, aki nem tudta elkerülni az ütközést, és miután a kocsi oldalának hajtott, elesett. A balesetben a vétlen motoros könnyebben megsérült. Szintén pénteken nem sokkal dél előtt történt egy ütközés Tolnán a Deák Ferenc utca és a Pajta tér kereszteződésében. Egy ezidáig ismeretlen autós a kereszteződésnél forgalmi okból megállt, majd megkezdte a jobbra kanyarodást. Mivel a sofőr nem volt elég körültekintő, ezért összeütközött az út szélén lévő kerékpáros sávon közlekedő e-rolleressel, aki elesett. A két fél beszélt egymással a baleset után, de mindketten rendőri segítségkérése nélkül hagyták el a helyszínt. A balesetet végül az este folyamán jelentették be a fiú szülei, aki könnyebben sérült meg az ütközéskor. Szombaton kora délután is történt egy e-rolleres baleset Tolnán. Egy fiú rollerével közlekedett a Bartók Béla utcában, amikor sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, így egy úthibán áthaladva elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az orvosi vélemény alapján könnyebben sérült meg a balesetben. Mindkét rolleres baleset érdekessége, hogy egyik eszközre sem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, holott a jogszabály szerint az már 2 éve szükséges megtenni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: A pontos idő 13 óra 10 perc, július 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már folytatjuk is fergetegesen izgalmas óránkat Robi hosszas és informatív hírösszefoglalója után zenével. Az Alphaville ikonikus Forever Young-ja fog szólni Eva Max és David Guetta 2024-es feldolgozásában. Let's go!
0: És most. Egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A következő paksi kosártermelői és kézműves piac holnap, azaz szerdán 8-án várja a kedves vásárlókat 17 órától 18 óra 30 percig a Villany utcai piactéren. Július 11-én este 8 óra 30 perctől Domboriban a 2-es számú strandon ismét szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket a Holdfény mozi szervezésében. Ezúttal a Szenvedélyes nők című filmet vetítik. A részvétel ingyenes, és azt írják, hogy hozd el a barátaidat és családodat, és éljük át együtt ezt a megható történetet egy igazán különleges, varázslatos helyszínen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 10-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Wayana című családi kalandfilmet vetítik, 18 órától a Találkozás a Buddhával című film jön, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Zongora hangoló című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

hangzott Bronze Kvít is az 1984-es Why. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes júliusi délutának a lendületét. Gordó következik az idei

Ez volt Sabrina Carpenter és a 2024-es Taste. Nos, tovább gyűrűzik minden idők egyik leggyagyásabb botránya. Reagált a Heineken Hungária a Kft. Zenekar szerzői jogi kifogásaira, írja szeretlekmagyarország.hu, miután az együttes kedden azt állította, hogy a cég engedély nélkül használta fel 1986-os slágerű címét egy új termékükhöz. A vállalat jogi álláspontja szerint nem történt jogsértés. A cég állásfoglalásában a szellemi tulajdon védelmének fontosságára hivatkozott, de a konkrét ügyben másként látják a helyzetet. Gondosan megvizsgáltuk az alkoholmentes termékünkkel kapcsolatban felmerült aggályokat, jogi álláspontunk szerint nem történt jogsértés. A balatoni nyár kifejezés a magyar köznyelven széles körben használt szókapcsolat, amely általában a Balatonhoz kapcsolódó nyári időszakot és élményeket idézi fel, közölték. A vállalat azt is jelezte, hogy sem a termék, sem annak marketing kommunikációja nem használ fel a dalból származó zenei elemeket, dalszöveget vagy hangfelvételt. Hozzátették, jogi álláspontjukat már korábban megosztották a zenekart képviselő ügyvédi irodával, és továbbra is nyitottak a kérdések tisztázására. A Kft. Zenekar korábbi közleménye szerint bíznak abban, hogy a vitát peren kívül tárgyalásos úton rendezni tudják, mert szerintük ez lenne a méltó megoldás egy nemzetközi vállalat és a 45 éve működő együttes számára. Ó, te jó ég, a nyári uborka szezon csodái! Következzen egy kis Kft. A Balatoni nyár című ős klasszikus egyenesen 1986-ban.

Ez a Jubal és a 2021-es Dump. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, ugyanis Balázs következik, aki egészen 6 óráig szórakoztat majd titeket itt a Paks FM hullámhosszán. Én Gracza Levente vagyok, és holnap a délutáni órákban találkoztatok velem. Legyen királynapot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, írja az MTI. Az elnök hétfőn a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs keretén belül fog tárgyalni. Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni a háborúnak, egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni, hangoztatta az amerikai elnök hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető. Előzőleg a Fehérház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután a NATO csúcs találkozót követően folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed Essara szír államfővel. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klubkoncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
5: Számomra a Gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodom.

0: gondolkoztam arról, hogy ú, egyszer de jó lenne itt fellépni, aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastro Blues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál.
1: A Voice Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Alíz.
0: Jelenleg körülbelül 5 formációba vagyok folyamatosan, vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimban is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
1: Másfél év fogházbüntetésre és 525 ezer forint pénzbírság megfizetésére ítélte a Szekszárdi járásbíróság július 6-án azt a férfit, aki 2024 áprilisában halálos közúti balesetet okozott, adta hírül a Szekszárdi törvényszék. Azt írták, a kiskörösi férfi még 2024 április 2-án közlekedett az M9-es autóúton Szekszárdról Bogyiszló felé, amikor a tragédiát okozta. A látási körülmények jók voltak, az aszfalt burkolata száraznak és hibátlan minőségűnek bizonyult, tehát minden külső tényező adott volt a balesetmentes vezetéshez. A vádlott egy személygépkocsival és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsival utazott, ám a sebességhatárt nem tartotta be, ahol 70 km/h lehetett haladni, ott ő 97 és 103 km/h közötti sebességgel közlekedett. A sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, először kisodródott a kavicsos patkán, majd onnan a baloldali forgalmi sávba tért. A tragédia ekkor történt, ugyanis frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan haladó autóval, aki még megpróbálta elkerülni a balesetet. A vétlen sofőr, aki biztonsági övet is használt, 2 nappal később belehalt az elszenvedett súlyos sérüléseibe. A balesetet okozó férfi beismerte bűnösségét, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozattételre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: James Blunt szórakoztat minket elsőként a mai délutánon, aztán itt lesz velünk Taylor Swift, illetve Cyril és egy-egy mega slágerrel. Hello, én Szalai Balázs vagyok, töltsétek az időt velünk, jó rádiózást!
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM. Összeköt.

hogy Adele lép fel a 2027-es Super Bowl félidei showjában. Ben Fentes infók szerint a brit világsztár már meg is kezdte az egyeztetéseket ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy hivatalos bejelentésre egyelőre nem kell számítani. Korábban is felmerült már, hogy Adele számára esetleg túl nagy volumenű lehet egy ilyen esemény, ezért nem biztos, hogy elfogadja a meghívást. Ráadásul ez ugye nem is csak a zenéről szól. Közben egy másik izgalmas terv már körvonalazódik, egy exkluzív londoni koncertsorozat, akár egy kifejezetten számára épített stadionban. Adele korábban hosszabb szünetet jelent be, viszont úgy tűnik, hogy mégiscsak érdemes lesz a rajongóknak figyelniük az énekesnővel kapcsolatban.

ilyen és ehhez hasonló, sőt, meg ennél is vidámabb nyári slágerek a folytatásban, és ezért érdemes minket választani, azaz a Paks FM-et. Júliusban 7-én is, amikor átléptük a 30 Celsius fokot, átmenetileg alámegyünk majd a következő délutánokon, a 28-29 környékén fogunk tetőzni, hogy aztán szombattól berobbanjon a nyár, állítólag újabb hőhullám előtt állunk, szombattól már biztosan nagyon erős UV-sugárzás mellett 30 fok feletti mértékekre készülhetünk, csak úgy, mint ahogy a mai napon is mérezhetjük ezt. Közben pedig a szúnyogok is készülnek már nagyon, itt Tolnában éppen ideje volt a következő írtásnak, a földi kémiai tervezett gyérítés már el is kezdődött tegnap, ma ez folytatódik Gyönk, Koppányszántó, Nagykónyi, Regőj, Simontornya, Tamási és Varsát térségében, összesen 720 hektáron a katasztrófavédelem közlése szerint.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

Újkönt kapott zsíd egyik tavalyi dala, a gyémánt ragyogás megújult hangszereléssel, friss hangzással érkezett meg. Az énekesnő a koncertek legkülönlegesebb pillanatait idézi meg, azt a katarzist és extázist, amely a színpadon és a nézőtéren egyszerre megszületik. Ezen kívül az odáig vezető útról is mesél, a csendes építkezésről, a feszültségről, és arról az érzelmi ívről, amely végül kibontakozik. A gyémánt ragyogás arról szól, hogy az élet tele van olyan pillanatokkal, amelyekben egyszerre van jelen a csoda és az elmúlás, ezt mondta Zsida, erről az újdonságról.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, írja az MTI. Fiszter Zsuzsanna elmondta, jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40%-os profitráta mellett évi több százmilliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek. A politikus azt hangsúlyozta, a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy urai, ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már nagyon nehéz menekülni az adott vagyontárgy elvesztésétől. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinárstopp árai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kedvtől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastro Blues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Főváros a pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége Shane O'Fergill ír, énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Csege Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy Gastro Blues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
4: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken jelen voltam. Előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben,

0: Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén, még a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, Deacon Palmernek a dobosa.
1: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
0: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelők, de hát a többi koncertre is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
2: A Gastro Blues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti térgalérián.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésén is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
4: Yeah, Martin Garrix lesz az, aki elindítja a következő óránkat, tehát Sheeran, a Sophie and the Giants és Cat Burns pedig ugyancsak előadja egy-egy slágerét. Hello ismét, Hászorai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
3: És most egy újabb

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiség.

koncert helyett egy komplett élményvilágot ígér a 21 Pilots Londonban. A banda augusztus végén a Victoria Parkban tartja az idei egyetlen brit fellépését. Na ez az este nem csak a zenéről szól majd, a rajongók exkluzív kiállításon fedezhetik fel a zenekar világát, közösségi terek várják őket, és a turné ikonikus B-színpada is Londonba érkezik, azaz a 21 Pilots egy teljes élménycsomagot kínál a különleges koncert mellé. Nekünk pedig egy 2016-os slágerét kínál.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A hétvégén nyílik meg Pakson a ProArtis alapfokú művészeti iskola kiállítása, méghozzá képzőművészeti ágtárlata lesz az, amit átadnak 11-én 17 órakor a Csengei Központ emeleti kiállító termében. Nem csak a 2025-26-os, hanem a korábbi, a 2024-25-ös tanév munkáit is meg lehet majd nézni ezen a tárlaton, amit át szombaton 5-kor nyílik a Csengeiben. Holnap pedig szerda, ne felejtjétek, újra paksi kosártermelői és kézműves piac. A piac téren, mint mindig most is 17 és 18 óra 30 között találkozhattok a helyi gazdákkal, termelőkkel és árusokkal.
0: Még több helyi program a paksfm.hu.

Hogy valami egészen különleges született David Guetta műhelyében, valami olyasmi történt, ami eddig soha nem volt, ez pedig egy Jennifer Lopez-zel való együttműködés, hiszen a két sztár most először dolgozott együtt, a Save Me Tonight című nóta jött ki, több mint 40 szakmában eltöltött év után is alap a top minőség a francia világsztár DJ-nél, nos, ezzel a dallal sem fog erre rácáfolni. Bár J.Lo és Guetta évtizedek óta a nemzetközi pop és dance szintén meghatározó szereplői, mégis ez az első alkalom, hogy közös trackkel jelentkezzenek. A nóta tavaly már debütált az egyik fesztivál színpadán, ahol Lopez teljesen váratlanul csatlakozott a lemezlovas szettjéhez, és annyira bejött a közönségnek, hogy muszáj volt

0: neked velünk!
1: Megint drágul az üzemanyag, igaz, hogy most csak a gázolaj. A mai napon már emelkedtek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 big a gázolajnál, bruttó 6 forinttal kell többet fizetnünk már éjfél óta. Itt azonban sajnos nem áll meg a helyzet, legalábbis a dízelautóval rendelkezőknek érdemes akár még ma is gyorsan tankolniuk, hiszen holnaptól jön egy újabb emelkedés, csak és kizárólag a gázolaj nagykereskedelmi árát fogja majd ez a holtankoljak.hu közlése szerint változtatni, ismét bruttó 4 forinttal fog emelkedni tehát a gázolaj szerdától a hazai töltőállomásokon. A mai átlagárak egyébként a következőképpen alakulnak, a 95-ös 5,84, a gázolaj pedig 601 forint literenként.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal hétfői jelentése alapján. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. A Paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérséklet mérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a MAVIR-ral egyeztetve 40 megawattal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterrel lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A Paksi atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. 33 esetben hívták a tűzoltókat, akik 26 tűzhöz és 7 műszaki mentéshez vonultak az elmúlt hétvégén, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tüzek tették ki, összesen 24 alkalommal csapták.

0: Fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során két közlekedési balesetnél, továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő aljnövényzete égett péntek délután száraz külterületén. A tűzesethez a dombovári, a bonyhádi, a paksi és a szekszárdi hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mintegy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a paksi, a kalocsai és a bonyhádi hivatásos, valamint a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges vizet 3 a helyszínre riasztott lajtos kocsi szolgáltatta.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balog beadásából debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
2: A friss hírek után már itt is vagyunk, és indítom a következő óránkat kedden délután. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok, Baby Rocks a feldolgozásával. Kívánok nektek nagyon jó rádiózást!
1: És most egy újabb óra.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

Képlet. A Milky virális sláger egy újabb remixet kapott, ez itt a Pinel által. Az eredetileg 2002. augusztusában kijött szerzemény nagyot ment annak idején is. Ez volt a Milky debütáló kislemeze, és világszerte klubsláger lett azonnal. Az Egyesült Királyságban a 8. helyig jutott, de az USA-ban aranyérmes lett a dance listán. Érdekessége, hogy több klasszikus dalból merít, például Paul McCartney féle motivumok is felfedezhetőek a Just the Way You Are című felvételben, amelyet felkapott a TikTok, és most 2 hónap alatt több mint 6000 videó készült ezzel a szerzeménnyel, több mint 11 milliós megtekintés mellett csak Magyarországon.

Strado, kérem szépen, itt a Paksa Femen kedden délután. Készül már Balatonfüred az Anna Bárra. A hónap végén rendezik meg a 201. neves eseményt a városban. A hozzá kapcsolódó fesztivál szervezőinek most jött ki egy közleménye. Ez szerint a báli estén felép majd például a 100 tagú cigányzenekar és a Magna Cum Laude. A programot pedig egy lovas hintózás is színesíteni fogja ezúttal. A bárra mintegy 550 illusztris vendéget várnak. A fesztivál maga pedig már július 21-én megkezdődik koncertekkel és különböző hagyományos

0: Legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

Selena Gomez és Benny Blanco közöse után most a segítségeteket szeretnénk kérni itt a Paks FM-en. A tegnapi györkönyi tűzeset kapcsán a helyi Kölertej tehenészetének 1500 körbálája semmisült meg. Nagyon nagy a kár, az asszály miatt szinte lehetetlen pótolni ekkora mennyiséget. Beszéltünk a tulajdonossal, Köller Péterrel, aki elmondta, hogy a gazdaság 30 bikától kénytelen most idő előtt megválni. A gazdasággal egyeztetve arra kérünk benneteket, hogy amennyiben van olyan ismerősötök, akinek a tulajdonában akár kaszáló is lehet, amit nem tervez esetleg betakarítani, akkor értesítse a Köller családot. Szívesen elmennek, betakarítják, sőt ki is fizetik az általuk elhozott bálákat. Előre is köszönik a segítségeteket, és amúgy a forró nyári napokon mindenki vigyázzon a szabadban, ne engedjétek a szabadtéri tüzeket fellobbanni, hogy ne következzék be hasonló tragédia. A Köller család telefonszáma, amennyiben tudnátok segíteni, itt nálunk a Paks FM szerkesztőségében is elérhető, illetve a hivatalos Facebook oldalunkon is megtaláljátok a legfrissebb bejegyzésünkben.

0: slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szombr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Napsütés.
0: Vízcsobbanás.
1: Bikini vonalak.
0: Üdv újra. Nyári slágerek. Üdv a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keress ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, írja az MTI. Az elnök hétfőn a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs keretén belül fog tárgyalni. Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni a háborúnak, egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni, hangoztatta az amerikai elnök hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető. Előzőleg a Fehérház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután a NATO csúcs találkozót követően folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed Essara szír államfővel. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinár stoppárai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. Másfél év fogházbüntetésre és 525 ezer forint pénzbírság megfizetésére ítélte a Szekszárdi Járásbíróság július 6-án azt a férfit, aki 2024 áprilisában halálos közúti balesetet okozott, adta hírül a szekszárdi törvényszék. Azt írták, a kiskörösi férfi még 2024 április 2-án közlekedett az M9-es autóúton Szekszárdról Bogyiszló felé, amikor a tragédiát okozta. A látási körülmények jók voltak, az aszfalt burkolata száraznak és hibátlan minőségűnek bizonyult, tehát minden külső tényező adott volt a balesetmentes vezetéshez. A vádlott egy személygépkocsival és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsival utazott, ám a sebességhatárt nem tartotta be, ahol 70 km/órával lehetett haladni, ott ő 97 és 103 km/óra közötti sebességgel közlekedett. A sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, először kisodródott a kavicsos patkára, majd onnan a baloldali forgalmi sávba tért. A tragédia ekkor történt, ugyanis frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan haladó autóval, aki még megpróbálta elkerülni a balesetet. A vétlen sofőr, aki biztonsági övet is használt, két nappal később belehalt az elszenvedett súlyos sérüléseibe. A balesetet okozó férfi beismerte bűnösségét, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozattételre.

0: most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésén is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játsza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
2: Van kedvetek még egy órához, csak is kizárólag a legjobb slágerekkel, ha igen, akkor ne menjetek sehova. Már indítom is ezt az emlegetet. A remek kikapcsolódást nyújtó 60 percet. Hello, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a kedd délután maradék kis rövidke idejét is együtt fogjuk tölteni. Mr. Baltz és ez a közösét játszom elsőként most. Jó rádiózást mindenkinek!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Jön most egy minimális visszaesés megint a hőmérsékleti csúcsokban, de a nagyobb csapadék el fog kerülni most minket, kiterjedt kiadós esős időszak kialakulására nagyon pici esély van, sőt, hát nem nagyon fog kedvezni az időjárási helyzet. Emlegettük már azt hiszem tegnap délután is azt, hogy forrósodik a helyzet már megint Délnyugat-Európában, és bizony ez a ciklon áttevődik majd ide hozzánk, a hétvégétől egyre melegebb lesz nálunk is. Úgyhogy akik a jövő hétre vették ki a Szabit, vagy indulnak itt a Kárpát-medencében, vagy a környéken valóban nyaralni, nagyon-nagyon el lesznek kényeztetve a strandidővel, az biztos, hiszen egy hűhullám is jöhet majd a jövő hét elejére. A következő egy-két napon megyünk csak 30 Celsius fok alá, sajnos minimális csapadék eséllyel, szombattól pedig, ahogy mondottam, ismét felmelegedés és igazi kánikula a hétvégétől.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

Warren megúhatatlan megaslágere pontban. Fél hatkor nálunk a Paks FM-en. Egyre több a trafibox Horvátországban. Vigyázzatok nagyon, ha nyár második felében indulnátok a tengerpartra, hiszen a horvát hatóságok újabb 140 sebességmérő dobozt helyeztek ki a napokban, így már csak nem 800 trafibox található a szomszédos ország útjain. A legtöbb ellenőrzési pont jó messze tőlünk a Split környéki régióban működik, de egyre több a kamera most már a szigeteken, az elkerülő utakon és egyes autópályaszakaszokon is, úgyhogy Magyarországról a határt átlépve is találkozhatunk olyan szakaszokkal, ahol eddig nem volt trafipax most a nyári szezonban. Azonban igen, a horvát bírságok elég súlyosak lehetnek, a komoly gyorshajtásért akár 2600 eurós, vagyis akár 1 millió forintos büntetés is kiszabható. Persze ez ritka, de hát azért jó odafigyelni, hogyha az Adriára indultak autóval.

megérkezett a kis csillag vadonatúj dala, Lovaséka a Szürke című felvételt már a készülő dupla album előfutáraként hozták ki. Lecsó és Lovasi András zenekara 6 év után rögzített új lemezt, ráadásul rögtön egy 2x8 dalos anyaggal térnek vissza. A Szürke rendes megfestése című album első része április végén jelenik meg, az egyik címadószerű dalhoz pedig klip is készült, amit a korai Kispál és a Borz vizuális világából ismert Hajdú András jegyez. A jubileumi év után sem lassít tehát a zenekar, sőt, még nagyobb lendülettel érkeznek az új kis csillagdalok.

0: Eljött a búcsú pillanata a mai délutánunkon, itt a Paks FM-en, ahol Ászalai Balázs köszöni meg a figyelmeteket. Nagyon örülök, hogy együtt töltöttük az időt, a folytatásban is maradjatok velünk, hiszen mi játsszuk a kedvenceiteket, majd a hatos híreket követően is, csak én búcsúzom. Köszi még egyszer a figyelmet, sziasztok, szép estét nektek!
1: Hamarabb visszatérünk! Mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, írja az MTI. Fiszter Zsuzsanna elmondta, jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40%-os profitráta mellett évi több százmilliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek. A politikus azt hangsúlyozta, a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy urai, ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már nagyon nehéz menekülni az adott vagyontárgy elvesztésétől. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastro Blues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Fővárosa pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége Shane O'Fergill ír, énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Csege Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy Gastro Blues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
4: A 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy egy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Én a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Palmernek a dobosa.
5: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
4: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem ugye a Török Ádi, szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelők, de hát a többi koncert is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
3: A Gastro Blues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti térgalérián. 33 esetben hívták a tűzoltókat, akik 26 tűzhöz és 7 műszaki mentéshez vonultak az elmúlt hétvégén, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozások túlnyomó részét a szabadtéri tüzek tették ki, összesen 24 alkalommal csaptak fel a lángok gabonatáblákon, erdős területeken, kertekben, valamint egy esetben egy szarvasmarha telepen. A műszaki mentések során két közlekedési baleset

0: Esetnél továbbá egy gépjárműre dőlt fánál és egy leszakadt faágnál volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 50 hektáron gabonatábla, valamint mintegy 4 méter szélességben az erdő aljnövényzete égett péntek délután száraszt külterületén. A tűzesethez a dombovári, a bonyhádi, a paksi és a szekszárdi hivatásos, valamint a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 10 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Szombat reggel egy családi házban 6 négyzetméteren a lépcső faszerkezete égett Németkéren a Szabadság utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik légzésvédelem mellett 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Részben féltető alatt tárolt, mintegy 3000 körbála égett vasárnap hajnalban Györkönyben egy Kossuth utcai szarvasmarha telepen. A tűzesethez a paksi, a kalocsai és a bonyhádi hivatásos, valamint a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 9 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A bálákat egy helyi rakodógép közreműködésével bontották meg a beavatkozás során. Mivel a telephelyen található tűzcsap nem biztosított megfelelő víznyomást, az oltáshoz szükséges vizet 3 a helyszínre riasztott lajtos kocsi szolgáltatta.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASZE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni. De én azt biztosan állíthatom, ha minden normálisan, rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től

0: Dax FM slágereivel.
1: Dax FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Dax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal hétfői jelentése alapján. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4%, az üzemanyag kiskereskedelemben 8,4%-kal bővült az értékesítés naptár hatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. A paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérsékletmérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawatttal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A Paksi atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. Hétvégén 4 sérüléses baleset is történt Tolnavár megyében, adta hírül a rendőrség. Pénteken a délelőtti órákban egy autós közlekedett Dunaföldváron a Derecskei utcában, amikor a stopptábla jelzését figyelmen kívül hagyta és behajtott a kereszteződésbe. A védett úton egy segédmotoros kerékpárral közlekedett egy nő, aki nem tudta elkerülni az ütközést, és miután a kocsi oldalának hajtott, elesett. A balesetben a vétlen motoros könnyebben megsérült. Szintén pénteken nem sokkal dél előtt történt egy ütközés Tolnán a Deák Ferenc utca és a Pajta tér kereszteződésében. Egy ezidáig ismeretlen autós a kereszteződésnél forgalmi okból megállt, majd megkezdte a jobbra kanyarodást. Mivel a sofőr nem volt elég körültekintő, ezért összeütközött az út szélén lévő kerékpáros sávon közlekedő e-rolleressel, aki elesett. A két fél beszélt egymással a baleset után, de mindketten rendőri segítségkérése nélkül hagyták el a helyszínt. A balesetet végül az este folyamán jelentették be a fiú szülei, aki könnyebben sérült meg az ütközéskor. Szombaton kora délután is történt egy e-rolleres baleset Tolnán. Egy fiú rollerével közlekedett a Bartók Béla utcában, amikor sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, így egy úthibán áthaladva elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az orvosi vélemény alapján könnyebben sérült meg a balesetben. Mindkét rolleres baleset érdekessége, hogy egyik eszközre sem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, holott a jogszabály szerint az már 2 éve szükséges megtenni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésén is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es

0: együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Igen. Box FM.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Box FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, írja az MTI. Az elnök hétfőn a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs keretén belül fog tárgyalni. Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni a háborúnak, egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni, hangoztatta az amerikai elnök hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető. Előzőleg a Fehérház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután a NATO csúcs találkozót követően folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed Essara szír államfővel. Másfél év fogházbüntetésre és 525 ezer forint pénzbírság megfizetésére ítélte a Szekszárdi Járásbíróság július 6-án azt a férfit, aki 2024 áprilisában halálos közúti balesetet okozott, adta hírül a szekszárdi törvényszék. Azt írták, a kiskörösi férfi még 2024 április 2-án közlekedett az M9-es autóúton Szekszárdról Bogyiszló felé, amikor a tragédiát okozta. A látási körülmények jók voltak, az aszfalt burkolata száraznak és hibátlan minőségűnek bizonyult, tehát minden külső tényező adott volt a balesetmentes vezetéshez. A vádlott egy személygépkocsival és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsival utazott, ám a sebességhatárt nem tartotta be, ahol 70 km/h lehetett haladni, ott ő 97 és 103 km/h közötti sebességgel közlekedett. A sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, először kisodródott a kavicsos patkára, majd onnan a baloldali forgalmi sávba tért. A tragédia ekkor történt, ugyanis frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan haladó autóval, aki még megpróbálta elkerülni a balesetet. A vétlen sofőr, aki biztonsági övet is használt, két nappal később belehalt az elszenvedett súlyos sérüléseibe. A balesetet okozó férfi beismerte bűnösségét, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozattételre. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klub koncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
1: Számomra a Gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni, aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között azzal a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzést ad ez az egész fesztivál.
0: A Boys Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Aliz.
1: Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok folyamatosan. Vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimban is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Dinamikus és jó zenékről fogunk beszélgetni a következőkben. Én már reggel 6 óra óta ígérem itt a hallgatóknak, hogy veled, vagyis a Paksi Charlie Firpo Blues Band zenekar vezetőjével kivesézzük a gasztroblues élményeket. Véget ért a gasztroblues, és mondtad, hogy ha tegnap ott vagy a buliban, ma nem jöttél volna el.
2: Igen, ez biztos.
1: Ez most kimaradt.
2: Általában ugye mi ezt egy hétig végignyomjuk. Hát most annyi volt a különbség, hogy én már pénteken kezdtem másik helyszínen, meg szombaton mi játszottunk az EGABON, úgyhogy nekem megvolt a 8 nap végül is, meg vendégeim voltak a hétvégén, meg édesanyámnak születésnapja, úgyhogy így a tegnapi nap már kimaradt.
1: Így van, úgyhogy ezért tudod. De egyébként nagyon sokan, akik a Gastroblues Fesztivál egész hetét végig tolják, ugye kiveszik azt a hetet szabadságnak, utána még legalább 3 napot, hogy ki tudják pihenni magukat.
2: Hát én 2 hétig leszek most még szabadságon.
1: Itt a 2 hétig pihened.
2: Igen.
1: Az igen. Jól van, de az alatt egyébként lesznek más élményeid is, az majd arról is
2: van.
1: Fogunk beszélgetni. Na, mi tetszett Gábor a legjobban a Gastroblues Fesztiválon? Mesélj!
2: Erről beszélgettünk már az előbb, és ugye zenei élmény volt elsősorban, amit mondtam. Ezek közül ugye nekem régi nagy kedvenc a Takács Tamás. Óriási bulit csináltak megint. Nagyon jó volt a Tornocki All Access koncert, mint mindig. Őket ugye nagyon-nagyon imádom, azt se titok, hogy mi a dobossal, hát most már nem csak a dobtanárom az Atus, hanem nagyon jó barátok is lettünk, ő vendégeskedett itt nálam a hétvégén kedves párjával, és igazából, ami szerintem a legeslegnagyobb élmény ebben a fesztiválban, az gyakorlatilag minden évben adott, mert hogy ide már egy olyan társaság jár össze, akik nagyon régóta ismerik egymást, én is most számogattam éppen, hogy 23 éve járok a fesztiválra, és nagyon jó kis, igazából egy ilyen család vagyunk már mondhatni, akik nem csak itt, hanem több helyen is találkoznak, de azért évente nagyjából egyszer-kétszer találkozunk, és gyakorlatilag ilyenkor folytatjuk ott, ahol előző évben abba hagytuk. Nagyon jó kis beszélgetések vannak, fröccsözések, együtt zenélés. Úgyhogy igazából szerintem, ha egy dolgot lehetne kiemelni, akkor ez az élmény, ami ismételten a legjobb volt a fesztiválon.
1: Igen, egyébként emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt az egyik, hát nem tudom, tehát Győrből érkező fesztiválozó csapat mondta, hogy hát, hogyha ebből a Gastroblues Fesztiválból egyszerűen igazán nagy fesztivál lenne, ők már nem is akarnának ide járni. Hát, hogy ők pontosan ezt szeretik, hogy olyan családias a történet, miközben mi egyébként, főleg paksiak úgy vagyunk vele, hogy sokszor tényleg annyira jó koncertélményekben van részünk, és annyira klassz csapatokat hoznak Gárdai Ádámék, hogy úgy vagyunk vele, hogy ezt kár, hogy nem látja még nagyobb közönség, de ez egy másik kérdés.
2: Így van, én is ezt gondolom. Sőt, jó, mondjuk ez egy kicsit most furcsa fog hangozni tőlem, mert kicsit hazabeszélek, de én azt gondolom, hogy az első 3 nap, amikor, amit már nagyon régóta ugye mi viszünk, a paksi zenekarok, az is azt gondolom egy színfoltja a fesztiválnak, mert nagyon jó kis változatos zenekarok vannak ott is, és hát óriási bulik. Tehát mondjuk általában szerdán már aki éppen akkor játszó zenekarra, addigra megérkeznek már egyre többen, meg hát a Gergőik ugye éppen melyik formációval, ha jönnek, akár a Beatback-kel, akár volt nekik a Rockin' All Over the World nevű zenekaruk. A repertoárjuk nagyjából hasonló, mert Beatles, Rolling Stones, és még hasonló dolgok, sőt idén játszott, akkor meg átismert, ugye idén eltávozott közülünk Indián, és hát aki ebben a zenei érában mozog, mindenki ismerte őt, egy kultikus alakja volt gyakorlatilag a magyar rock blues zenének, mint közönség, és az ő tiszteletére idén például játszottak egy Omega dalt is, ami a kedvence volt. És hát ott már óriási bulizások vannak, sőt, most igazából már hétfőn is megjött a hangulat, mert aljas módon becsempésztünk egy-két rakendolt a repertoárba, úgyhogy...
1: Igen.
2: Én ezt a részét is nagyon szeretem.
1: Igen, erről beszélgettünk is veletek, ugye pontosan egy héttel ezelőtt, hogy a Gastroblues Fesztivál első koncertje, hétfő esti klubkoncertje, a Charlie Firpo Blues Band koncertjén jönnek majd azok a egy-két rock dal, amire úgy igazán lehet bulizni. Egyébként te a Silent Zone-nal is zenéltél, ott már gitároztál, és hát nem tudom, hogy mindegyik klubkoncertre el tudtál menni?
2: Vagy. Igen, a klubkoncerteken ott voltam.
1: Uh-huh. Az imént adtuk le pont Kovács Alizzal azt az ott a helyszínen készült interjút, amit Pálffy Katalin tudott vele készíteni. Itt még egy-két fiatal kollégának is fel kellett hívni a figyelmét az elmúlt napokban, hogy az Alice in the Wonderland nevű produkció és projekt, az is Kovács Aliz énekesnőnk projektje, mert hogy Aliz ezzel érkezett csütörtökön este.
2: És egy nagyon érdekes fúzió volt különben, mert egy jó jazzesére, ugye a Cseke Gábor is benne volt még Paksol, a másik itt tagot én nem ismertem, de hát egy erős kontraszt volt ugye a többi zenekarhoz képest, egy ilyen lágyabb, kis visszafogottabb, nagyon kellemes dallamvilággal, a jazznek is azzal a műfajával, ami még abszolút befogadható, tehát nem ez a nagyon elborult, nagyon improvizált, nem tudod, hogy hol a dallam eleje és hol a vége, hanem ez tényleg egy ilyen kellemes dalok, kellemes szólók benne, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt hallgatni. Meg utána mi is sokat beszélgettünk az Aliza, mert ritkán találkozunk, úgyhogy...
1: Igen, úgyhogy ez is egy nagyon jó este volt. Egyébként most, hogy említetted, hogy Gábor is, Cseke Gábor is ott zenél, hát ugye ő a Puff Street Band-del is fellépett, ugye tulajdonképpen a szombati napot 17 órakor azzal nyitották, meg a Paksi Pro Artist-nak a fúvós szekciója, ha lehet így mondani,
2: a fiatal tanítványai.
1: Igen, egyébként nem tudom, azt hiszem, hogy tavaly, képzeld el, az egész banda bejött ide a stúdióba.
2: Az igen.
1: És a Macskafogóból, tudod, a Lustadiknak a dalát eljátszották.
2: Az a kedvencem.
1: És amikor előző este kitaláltuk, hogy jönnek és a stúdióban élőben előadják, akkor mondták, hogy de hogy fognak beférni, és mondtam, hogy nem baj, majd megoldjuk. Képzeld, még dobot is tettek be, akár hiszed, akár nem.
2: Hát az nem semmi.
1: De képzeld el, hogy oda a sarokba egy jó, nem tudom, lehet, hogy csak egy dob volt, nem emlékszem rá, tehát nem egy ilyen cinkányírós nagy szettet állítottak föl arra annak a 3 percnek vagy 4 percnek az erejéig, de óriási volt. Na mindegy, tehát, hogy Cseke Gábort említetted, a Gastrobusz Fesztiválban többek között azt is szeretem, amikor úgy tűnik, főleg a vasárnapi piknikes napon, hogy vannak ilyen hirtelen összeállt adhok jellegű történetek. Tehát amikor például föláll a színpadra, vagy fölállt a színpadra vasárnap is, ugye a mi Paksi Cseke Gáborunk, mint fúvós szekció, az ír sztárfellépő Shane, meg nem is tudom,
2: Juhász fiát, Gábor volt
1: ő,
2: még.
1: Ő volt mellettük, igen, és akkor ott előadtak valamit, és azon gondolkodtam végig, hogy most ők ezt megbeszélték már hetekkel előre, vagy mikor gyakoroltak, tehát, hogy amikor tényleg profi zenészek összejönnek, akkor bármi is kijöhet. Tehát hát, lehet, hogy egy-két akkord egyeztetés ott megy.
2: Hát maximum annyi, mert ha csak abba belegondolunk, hogy valószínűleg az ír úriember nem volt itt, interneten meg nem lehet gyakorolni, tehát még hiába van 5G már, de még a sebesség nem tartott, hogy valós idejűleg tudjál együtt játszani a világ különböző pontjain. Tehát ott maximum annyit beszéltek meg, hogy melyik dal lesz, és szerintem esetleg annyi történetet, hogy gyorsan megnézték az elejét, végét, aztán igen. A többi meg majd egymásra nézünk, aztán megy.
1: Igen, annyira jó, nagyon szeretem. Egyébként volt hasonló, hát, hogy is mondjam, dzsemmelésben, attól jellegű dzsemmelésben neked is részed, Besedóriék teraszán, tehát ezt nagyon bírom egyébként, amikor jönnek úgymond híres zenészek, és hát nem a Duna Hotelben szállnak meg, vagy az Erzsébet Hotelben, hanem Besedóriéknál alszik a nem tudom én kicsoda.
2: Nálad most is, például a Fekete Jenő.
1: A Fekete Jenő, igen, nálad is valaki vendégeskedett.
2: Igen, a Zombori Atus és a párja a volt nálam, a Tornocki Olexeszből, igen.
1: Igen, igen, igen, tehát hogy ilyen híres emberek így nálunk alszanak, és tényleg így van ez, hogy már barátokként járnak vissza. Na, hogy volt ez a dzsemmelés mesé ott a Szent János utcában?
2: Van most már, ugye említettem ezt a családias dolgot, nagyjából, hát sőt, lehet, hogy keveset mondtam, mert most szerintem már ilyen 30 környékén voltunk ott a Dórieknek a teraszán.
1: Az igen.
2: Ugye a Kovács Gergőnek meg a Bese Dórinak van egy szép háza a Szent János utcában, és egy nagyon jó terasza van, egy jó nagy. Ezt nem csak ilyenkor használjuk, mert hogy mi összejárunk ott évközben is, hasonló dolgok sülnek ki akkor is, mert van egy főzicskézés, azt a vége az, hogy a nappaliba előkerül 4-5 gitár, meg kahon, meg billentyű, meg minden, és akkor hajnalig daj-daj. Hát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, egy ilyen 5-6 éve most már ez állandó program, hogy szombat délután 2-kor a Dórieknál találkozunk. Ez a csapat, akik nem csak paksiakból állnak, hanem mindenféle blues fesztiválos. Van egy csoportunk, aminek az a neve, hogy Blues Arts. Ugye Dórieknak volt egy ilyen szám.
1: Van egy ilyen szám.
2: Pirkadattal.
1: Így van.
2: És ebből lett a Blues Arts csoport, és akikkel megismerkedtek, meg megismerkedtünk így az évek folyamán, ott már kialakult egy fix csapat, és velük minden évben szombaton 2-kor ott kezdjük a fesztivált, a szombati napot, és akkor hozunk sajtokat, füstöltárút, bort, mindenfélét, és akkor ott is nagyjából egy ilyen órán belül előkerülnek a hangszerek, és most idén ott aludt náluk a Fekete Jenő, ugye csütörtök éjjelők, vagy hát az már inkább péntek hajnal volt, ők játszottak. Hát nagyjából pár, vagy két tag híján a Palermo Boogie Gang gyakorlatilag.
1: Igen.
2: Mert a Bacsa Gyula volt, meg a Fifi, a Mezőfi István, volt dobon ugye. És hát a Jenő itt maradt, nem első ilyen alkalom, mert találkoztunk mi már a Jenővel úgy is, hogy a gyapán voltunk az Ubert Ferkóéknál, úgyhogy ő már gyakorlatilag ide visszajár, és számtalanszor itt is marad, úgyhogy másnap úgy alakult a dolog, hogy na hát akkor játszunk valamit. Ráadásul a Jenő este 8-kor már Pesten játszott, úgyhogy a Braun Ákos meg megszervezte neki a fuvart, hogy visszajusson oda is
1: na,
2: a koncertjére. És akkor délután, hát ebből lett egy kis jammel, és egy kis madishúz, és ez az. Ja, és akkor közben még megérkezett a Benkő Zsolti. Beugrott.
1: A változatosság.
2: Igen, és akkor hát ha már, ugye mint tudjuk, hogyha van egy-két puska a színpadon, akkor azok el fognak sülni, gitár a kezébe azonnal.
1: Hát figyelj.
2: Ott árválkodott egy kahon, én ráültem arra, és akkor, hát ebből most jönnek föl a videók a Blues Arts csoportba, úgyhogy meg vannak örökítve.
1: Igen, igen, és az előbb egyet meg is mutattál, hát figyelj, ott a szomszédok örülhetnek, ilyenkor kapnak egy kis leadás gasztroblúz.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Paks FM-en.
1: Ha már a fiatal tehetségekről van szó, itt volt Tobi Lee is, a 21 éves gitáros énekes, akinek a koncertje szerintem nagyon-nagyon jó volt, és ki tudja, hogy ő vele is majd hol találkozunk a következő években, tehát akár, hogyha csak Beszátot említjük, hogy ő is először járt Magyarországon a Gasztrobusz Fesztiválon, ki tudja, hogy Tobi Lee-t is majd hol találjuk.
2: Én remélem, hogy itt is még egyszer, mert szégyen szemlélem maradtam róla.
1: igen, pedig nagyon jó koncert volt. Egyébként szerintem sokkal rockosabb hangzást hozott, mint egyébként blues és rock gitárosként tartják őt jelenleg számon, a brit 21 éves fiatalembert, de egyébként, ha a YouTube-on valaki rákeres a dalaira, abszolút country hangzást hoz nagyon sok dalában, amelyek más lágerek lettek mondjuk Nagy-Britániában. Itt viszont inkább ilyen rockos hangzásban adták elő a dalokat, de szerintem így is nagyon élvezhető.
2: Igazából ennek az az oka általában, mert hogyha megnézzük nem csak ezt a műfajt, hanem ha megnézel mondjuk egy mai modern pop zenekart is, vagy pop előadót jobban mondva, hát vegyünk mondjuk akár egy Azariát Magyarországról, vagy akár a BSV-től kezdve a mostani futó zenekarokat, mindenkit, ha meghallgatsz, akár Jude Law-t is, tehát az élőben olyan rockzenélés van, mert az a helyzet, hogy sokszor temették már ezt a műfajt, de a koncert élményhez a torzított gitárnak kell szólnia, rotyognia, nagy dobnak melberugni, és az a helyzet, hogy ez az, ami az emberből érzelmeket és koncertélményt vált ki, mert nagyon nagy a dinamikája.
1: Illetve buli hangulatot.
2: És buli hangulatot.
1: Buli hangulatot. Tobi Lee-től fogunk játszani még, de beszéljünk az előtte való fellépőről, ugye szombaton este 6 órakor Torrocki Alexis, és a kőbányai zeneiskolások voltak fent a színpadon, és hát itt nem kevés elfogultságod van, mint ahogy ezt az előbb is
2: igen,
1: megbeszéltük.
2: Nekem nem kevés.
1: Egyébként nem tudtam, hogy mindig a Piramis Száj fel magasra című dallal, slágerrel zárják a koncertüket.
2: Igen, ez náluk most már nagyon régi szokás, hogy közönség énekeltetés van, és akkor ez az utolsó dal. Mert ez szerintem azért is, mert ezt mindenki ismeri, és akkor ha addig a közönség esetleg kevésbé volt aktív, akkor itt rákényszerítik őket arra, hogy akkor velük. Vagy valahol nem is erről szó lesz, hanem szerintem valahogy olyan dolog, hogy akkor valahogy a közönség meg a zenekar végül is együtt fejezi be azt az egész estés élményt, és belevonódik a közönség is.
1: Mivel a csapat dobosával nagyon jóba vagy, ezért kérlek, mesélj valamit a zenekarról. Mióta ismered őket?
2: Hát én gyakorlatilag megalakulásuk óta, sőt a zenekart előbb ismertem, mint az Atust. Ugye mi úgy ismerkedtünk meg, hogy én hozzákezdtem dobolni járni, egy másik dobos ismerős ajánlotta, aztán fölhívtam, és gyakorlatilag a harmadik mondatnál már óriási röhögés volt, és hát mondom, jó, akkor itt nagy baj nem lesz, és hát az évek alatt tényleg nagyon jó barátságba keveredtünk, és én járok minden nagy koncertjükre, tehát nekik most már, ha jól emlékszem, 4 éve alakultak, 2 lemezzel rendelkeznek, és alapvetően ugye Tornocki Feri van a zenekarban, Nagy Ricsi az énekes, Temesi Berci van basszusgitáron, és a Zombori Atus van dobnál.
1: Milyen repertoárt hoznak? Mindig ugyanazt a repertoárt hozzák egyébként általában a koncertjeiken?
2: Hát ami alapvető ugye a saját számaik, és a Jimi Hendrix, a zenéjük is nagyságrendileg erre az érára épül föl. Tehát maga a stílus is, amit játszanak, ez a rhythm and blues, ez igazából ez az éra, de vannak ugye különböző nagy rendezvényeik, amik most már gyakorlatilag tradicionálisak. Az egyik ilyen az újévi blues ünnep, tehát ott értelemszerűen azért a bluesosabb dolgokat hozzák, és akkor ott Creamtől kezdve jó pár olyan előadót behoznak, aki inkább a bluesosabb éra. Aztán van a gitárünnep, az van áprilisban. A gitárünnepen ott pedig általában a rock klasszikusokat hozzák, tehát ott most idén például Ozzy Osbourne-t is játszottak, meg nem is tudom mik volt, de inkább a rock zenejére, azt hiszem talán Zeppelint is játszottak most idén, ha jól emlékszem, és oda hívnak meg ugye vendéggitárosokat. Most már egy kialakult gárda van, a Dandó Zoli szokott jönni, hát ő ugye nagyon híres inkább a régen, vagy hát nem is régen, hanem ő session zenész, de ő csinálja például a Hooligansnek az összes lemezét, ő nagyon híres már így a stúdióberkekben, 20-30 éves rutinnal rendelkezik. Hát ugye a Rukács Petát nem kell bemutatni szerintem senkinek, Bikini zenekar, European Mantra és a többi. Aztán a Maróti Zoli szokott még lenni, őt ugye az Ossianból ismerhetjük, vagy már közel 30 éve a Konzsuzsa mögött is ő van többek között.
1: Igen, nem akármilyen zenészekkel
2: igen,
1: van,
2: igen.
1: Szóval ezt nagyon köszönöm, hogy ezt így felsoroltad. Egyébként pedig, ami a Tonoszki formációt illeti, hát hazajárnak ők is most már a gasztroblúzra.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy nem először vannak itt, de ezt véletőleg a közönség jól tudja.
2: Sőt, ezzel is eldicsekszem akkor igazából.
1: Na, dicsekedjél. Őket is te ajánlottad?
2: Igen. Az a helyzet, hogy igen. Egy 2024-es ilyen március-április környéki dobórán éppen fönn doboltunk Pesten, és kérdeztem az Atust, hogy te, ti nem akartok eljönni a Paksi Blues Fesztiválra? Hát azt mondja, de hogy nem. Hát mondom, akkor eleresztek egy telefont, és akkor fölhívtam a Gárdai Gyuri bácsit, és meséltem neki a zenekarról. Ó, hát ő mondta, hogy nagyon jóban van a Tornockival, de nem is tudta, hogy új zenekarra van. Aha. Na, majd utána néznek, és utána már a sajtótájékoztatón a Feri már ott is volt vele, úgyhogy...
1: Aha. Hát igen.
2: Sikerült az ajánlás.
1: Gárdai Gyuri bácsinak a kapcsolatrendszerese, akármilyen, ezt azért tegyük hozzá, ugye a fesztivál tulajdonosról van szó, illetve a legelső rendezőről.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: A múlt héten jött a hír, hogy sajnos problémák vannak a szelidítónál, baktériumot találtak a vízben, nem lehet fürdőzni a tóban, valószínűleg egy hétig, péntektől számítva, e hét péntekig, viszont, illetve hát ennek kapcsán körülnézünk Faddomboriban is, hogy ott mi a helyzet a vízminőséggel, vagy akár a vízállással. Itt van velem a vonal túlsó végén Fad polgármestere Bordács József. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ezzel most már nincs is annyira reggel, most már itt a délelőttben vagyunk, és nagyon köszönöm, polgármester, úgy tudom, hogy a szabadságod első napján állsz rendelkezésünkre.
2: Igen, ma kezdem a szabadságomat.
1: Oké, köszönöm akkor, hogy valóban itt vagy velünk. Mi a helyzet Domboriban? Hát más sem hallunk, csak azt, hogy baktériumok vannak a tavakban, mindenhol apad a víz, a Velencei tóval már nem tudjuk, hogy mi lesz. Miközben Faddomborinál egész jól állunk, hol ott, ugye a Duna holtágáról van szó, és a Dunánál is rendkívül alacsony a vízszint, miközben Faddomboriban ezt nem nagyon tapasztaljuk.
2: Igen, Faddomboriban nagyon jó most a vízminőség, hála Istennek. Ez többek között annak köszönhető, hogy folyamatos a vízpótlás a Faddomboriba, hiszen a Sió visszaduzzasztásával a tolnai holtágon keresztül és a Bartal csatornán lévő zsilip nyitásával folyamatosan áramoltatjuk a vizet a faddi holtágba, illetve a Paksi atomerőműtől is érkezik a víz, úgyhogy ezzel a két vízutánpótlással így szépen el vagyunk. A víznek a minősége pedig kiváló, tehát lehet fürödni, strandolni, ami meg is mutatkozik, hiszen hétfélenként több ezer ember strandol és jól érzi magát Domboriban.
1: Igen, azzal nyilván nem sokat tudtok kezdeni, amikor egy 40 fokos hétvégén 29 fokra felmelegszik a holtág vize, de ami a vízminőséget illeti, hogyan tudtok rá vigyázni? Tehát ti, akik úgymond kezelitek, tehát az önkormányzat nyilván a strandot, tehát azon kívül, hogy folyamatosan kommunikálni kell, és mi is folyamatosan kommunikáljuk, hogy a toalettet használjuk, a vízhelyet, stb. Tehát milyen intézkedéseket tudtok megtenni?
2: Hát mi is csak ilyen intézkedéseket tudunk tenni, illetve most nagyon sokat számít, hogy állandó a vízáramlás, és állandóan kapja a friss vizet a holtágunk. Ugyanaz a baktérium okozza egyébként a problémát a szelidítónál, mint tavaly augusztusban Domboriban. Tehát ez emberi ürülékből és emberi fekáliából is származik többek között ez a baktérium. Én nem mondom, hogy abból került be a tóba, de nagy valószínűséggel ott is ez a probléma. Úgyhogy igen, nagyon fontos, hogy az emberek használják a WC-ket, használják a mosdókat, és tisztán menjenek be, hogyha lehet, akkor tisztán menjenek be a strand területére.
1: Igen, lehet, hogy azt kéne elültetni úgy igazán az emberek agyában, vagy mindannyiunk agyában, hogy hát most, hogyha az Adrián ez megesik, akkor oké, de egy holtágban, vagy tényleg a szelidítónál, vagy egy kisebb tóról van szó, tehát ott egy picit mások a viszonyok, és a nagyságrend, úgyhogy kell...
2: Persze, meg azt kell tudomásul venni, hogy a holtágok gyakorlatilag állóvizek, és ott megszorulhat a bármilyen, ugye nincs légmozgás, akkor nem mozog a víz sem, úgyhogy akkor könnyebben beszennyeződik a víz, úgyhogy ez nagyon nehéz, és nagyon törékeny ez, hogy most ilyen jó a vízminőség Domboriba is. Tehát itt is lehet az idén nyáron is probléma, reméljük, hogy nem lesz, de lehet.
1: Így van, nagyon reméljük, hogy nem lesz. Ami pedig a vízutánpótlást illeti a Faddombori holtágban, ugye 2-3 évvel ezelőtt volt egy beruházásotok, amelyben úgy tudom az atomerőmű segített, és ennek köszönhetitek többek között az állandó vízutánpótlást.
2: Hát többek között ennek is köszönhetjük, elkészült ez a fejlesztés az atomerőműben, és az azt jelenti, hogy innentől kezdve egész évben tudnak nagyobb mennyiségű vizet adni, úgyhogy adja is az erőmű most a nagy mennyiségű vizet a holtánkba. Ez is sokat számít, mert ez a másik lába végül is a vízutánpótlásunknak.
1: Abszolút. Na, tehát Dombori vízminősége minden rendben van, a strandot továbbra is szeretjük, és nem maradnak el az idei rendezvények sem. Jön a Dombori Strandfesztivál július 25-én, vagyis jövő hétvégén. Nem. Két hét múlva?
2: Hát az még három hét múlva lesz, július 25-e. Így van, tehát lesz idén is strandfesztivál Domboriban. Július 25-én, ahogy mondtad, föllép többek között a Roni, Kovács Aliz, Bad Times és a Baby Gabi, és augusztus 15-én lesz a második rendezvény, ahol fellépnek Root Fitness bemutatóval, aztán jön DJ Dominik, a Berek Brothers, Shisha Café és a Gyors és Betty, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a két este egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz. Ezen kívül még július 11-én lesz egy mozis Domboriba, szabadtéri vetítés lesz, ahol a szenvedélyes nőket fogjuk vetíteni, és hát zajlik a Zenéra Strand neked rendezvénysorozat, amit a Dunál 2139 civil szervezet szervezett, úgyhogy van Domboriba bőven rendezvény, úgyhogy szeretettel várjuk ezekre a rendezvényekre is az érdeklődőket.
1: Igen, miközben egyébként hát Fadon is zajlanak folyamatosan a rendezvények, bár ott talán a legnagyobb rendezvényen már túl vagytok?
2: Igen, a legnagyobb rendezvényünk az a falunap volt, azon már túl vagyunk, több mint egy hete volt a falunap. Nagyon jól sikerült az is, nagyon nagy tömegek voltak, nagyon jó zenék voltak, úgyhogy mindenki jól érezte magát.
1: Aha. Ami Faddot illeti egyébként, illetve Domborit, az üdülőtelepen mi újság van, azért arról folyamatosan lehet hallani az elmúlt években, hogy hát, hogy mondjam, nem sok üres nyaralóház van. Tehát, hogy még mindig van keletje ennek az üdülővezetnek rendkívüli módon. Vannak évek, amik egészen elképesztő híreket hallunk arról, hogy tényleg mondjuk mennyiért cserélnek tulajdonost a nyaralók.
2: Hát így van, Dombori nagyon népszerű újra, tehát azt lehet mondani, hogy újra volt egy időszak, amikor visszaesett itt a kereslet, de most újra népszerű Dombori, és hát igen, az ingatlanárak is elég magasak, és hát nem nagyon lehet találni szabad üdülőt, hogyha valaki rámegy a Dombori üdülőtelepre, és keres üdülőket, nem sok üdülőt talál, ami szabad most. Nagyon sok üdülőt megvettek többek között a paksiak is, tehát a paksi atomerőmű dolgozói sok üdülőt megvettek, felújítottak, úgyhogy sokan lejöttek ide. Nagyon sok paksi atomerőmű dolgozó például leköltözik ide május környékén, és egész őszig innen jár dolgozni.
1: Igen, és emellett egyébként, hogy a Faddombori üdülőtelep évtizedek óta meghatározó, hát emlékszem, hogy gyerekkoromban, ott a 80-as években minket is odahordtak anyujék, ugye a nyári napokban. Emellett pedig, hát már amikor tavaly interjúztunk veled, már akkor volt szó arról, hogy Faddon a településnél is épülhet strand.
2: Így van, ez a strandépítés, ez most már folyamatban is van, elkezdődött a beruházás, úgyhogy dolgozik a kivitelező rajta, nagyon szépen halad egyébként a munka, úgyhogy idén novemberre már kész lesz Faddon is a strandunk, egy 21. századi minőségű strand lesz strandbüfé épülete, akkor lesznek vizes blokkok, lesznek öltözők, lesz játszótér, burkolt felületek lesznek, növényesítés lesz, úgyhogy nagyon szép homokos strand lesz Faddon is, nem csak Domboriban, hanem Faddon is ki fog alakulni egy fürdőhely.
1: Igen, és azt hiszem, hogy tavaly is megbeszéltük, hogy oké, hogy ott van Faddombori nektek, akkor minek strand, de ha egyszer ennyire jó adottság van ott, azon a partszakaszon nálatok, akkor azt tényleg ki kell használni. Lényegében a faddi, mondhatnám, centrumból hány méter vagy kilométer lesz a faddi strand?
2: Hát a faddi strand az körülbelül még egy kilométer sincs, tehát a központban leszáll valaki a buszra, akkor egy gyönge sétával megközelítheti majd a faddi strandot, úgyhogy nagy igény van rá, mert faddiak nem mennek le Domboriba, nem mindenki megy le Domboriba.
1: Igen, messzebbről járunk oda.
2: És, igen, és nagyon nagy igény van rá itt Faddon, hogy legyen strand, úgyhogy nagy örömmel fogadja ezt mindenki, hogy lesz itt Faddon is strand.
1: Igen, főleg, hogy egyre melegebbek a nyaraink, és tényleg az ember úgy van vele, hogy muszáj, hogy valahol hűsítsük magunkat, tehát egy-egy ilyen 40 fokos hétvége beüt, mint ugye például a múlt éve előző hétvégén, akkor egyszerűen muszáj vízpart mellé menekülni. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy rendelkezésünkre állt, és egy picit tudtunk beszélgetni. Ha bármi van még, amit szeretnél elmondani, akkor örömmel veszem.
2: Nincs különösebben más.
1: Mindent elmondtunk.
2: Én is köszönöm szépen az érdeklődést.
1: Köszönöm szépen én is, és akkor egy utolsó kérdést engedj meg. Hova szerettek járni nyaralni a családdal, ha már a szabadságod első napján állsz rendelkezésünkre?
2: Hát igen, most a szabadságom első időszakában, kettesben a feleségemmel fogunk utazni, itt Perföldön, de egyébként a családdal is fogunk menni augusztusban, Horvátországba fogunk menni, Brács szigetére, oda szeretünk járni, oda visszatérő vendégek vagyunk.
1: Akkor az egy kicsit délebre van.
2: Igen.
1: A déli
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Nézed a meccset?
2: Nem. Lőrinc? Lőrinc azért nézi, mert tippelgetnek. Így a... Így a, van egy ilyen ugye, baráti társaságunk, és akkor ott olyan kommunikáció megy, hogy én azon szoktam kacarászni, hogy jó, hát én nem, egyáltalán nem. Nem is érdekel, azt se tudom, hogy kik játszanak, miért játszanak. Nem, egyáltalán.
1: Okay. Nyitva hagytam az ajtót, szóval visszaállod? Becsukhatod, oké, okay. Ezek ilyen belső történetek. Na, szóval, tehát akkor megy a meccs nézés esténként esetleg nálatok, vagy,
2: még,
1: de azért nem olyan nagy erő.
2: Sem.
1: Jó, mondjuk majd most jön még csak a legjobb nyolcba jutás, ezt azért tudod? És akkor...
2: Annyit láttam, hogy ez nem sokára véget ér. De nem, tényleg, ilyen időpontokkal, hogy mikor, azt se tudnám most elmondani, mikor kezdődött. Tehát, hogy így annyira egyáltalán nem, engem maga a foci nem hoz lázba. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha most ott lehetnék a VB-n, valamelyik mérkőzésen, az egy más dolog lenne, mert azt úgy átélni, hogy ott még annak is szurkolnék, akit nem is ismerek, de így a tévében nézni,
1: abszolút, abszolút. Figyelj, én is azért vagyok képben, mert a nálunk a fiúk nagyon focisak.
2: Jó, hát igen,
1: nagyon focisak, és ráadásul a tipikusan az a futball, azok a futballnézők, a Tamás és Ábi is, akik folyamatosan kommentálják.
2: Hát mert ők kommentálják.
1: Előtte is, is utána is, igen. És annyi információt összeszedek, persze. Hogy olyan hihetetlenül tudom előadni itt a mikrofon
2: miket
1: mögött.
2: Tudsz? Miket
1: tudok? Jó, minden esetre
2: annyit láttam tegnap, hogy kikapott Brazília, és Neymar visszavonult.
1: Na,
2: ennyit.
1: Tessék,
2: ennyi
1: látod,
2: információm
1: látod,
2: van.
1: Látod, ügyes vagy?
2: De amúgy nem tudom, hogy hány, mennyire, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyeneket nem, de mondom, az nagyon, nagyon mókás. Néha bekapcsolja Lőrinc, akkor de, hogy Noel is, hogy jaj, gól, meg annyit hallottam, és akkor mondja Lőrinc, hogy de ez nem jó apának, mert nem erre fogadott. Ja, akkor
1: nem,
2: nem
1: jó.
2: Gól.
1: Akkor bocsi.
2: Szóval nálunk így megy, igen.
1: Oké. Okay. A zenében viszont otthon vagyunk, illetve otthon vagy, és egyébként, amiben meg nagyon otthon vagy, azok az esküvők, és ezerrel tart az esküvői szezon. Hány kilométert fogsz utazni ezen a héten?
2: Nem annyira vészes lesz, mert az egyik az itt lesz Cseriben, a másik pedig Pécs fölött egy picivel. Hát most... az se itt van a szomszédba. Nagyon bízom benne, hogy már az új autómmal tudok. De nagyon kedvesek voltak, mert kaptam egy autót. Anyukáméval közlekedem itt városon belül, mert ez sem a mai csibe már. És kaptam egy olyat, hogyha esetleg szükségem van rá, akkor egy nagyon kis szép autót kaptam, és akkor azzal tudok menni esküvőkre, hogyha igény van rá. Hogyha esetleg nem jönne meg, vagy nem lenne addig új autóm, akkor még mindig van, mivel eljutnom.
1: Mert ugye egy hete, vagy két hete, ugye
2: hát
1: beszámoltunk róla,
2: igen,
1: ja, pont egy,
2: igen,
1: hete,
2: pont egy hete vasárnap, lerobbantatok
1: Gabival, igen, jó kis
2: volt.
1: Koncertről hazafele jövet, de most akkor lényeg az, hogy azt mondták, hogy meg tudják szerelni.
2: A szerelni?
1: Nem, akkor nem. Mit tudnak vele csinálni?
2: Semmit.
1: Ja? Ja, az ki,
2: ez viszonylagos, igen, az ott áll, szegény Fordi, igen, a non ezt mindig ott integet neki reggel, nem, az kukesz.
1: Ja, az már nem jön vissza.
2: Az már nem.
1: Hát jól használtad.
2: Hát igen, én voltam ebben a bűnös, kihajtottam szegénynek az életét, és igen.
1: Okay.
2: Úgyhogy az most már úgy kerül, motorhibás, megnézték, és akkor mondták, hogy hát sajnos ez többe kerülne megjavítani, mint körülbelül amennyit ér az autó. Hát 19 éves autóról beszélgetünk, egyébként amikor én megvettem, akkor tökéletes állapotban volt, de hát ugye akkor nem is volt annyira sokat használva, szóval, hogy így tényleg patika állapotban volt. Hát én meg azért televágtam egy pár kilométerrel, úgyhogy...
1: Hát figyelj, aki olyan menő, hogy nem csak esküvőkre jár el országszerte, hanem tévéforgatásokra, bár a legjobbakhoz helybe is jönnek, és úgy tudom, hogy a héten lesz még más tévéforgatás is, de ki se dumáltuk egyébként, hogy a TV2-n is szerepeltél, mint igen. Szertartás vezető.
2: Így van.
1: Nagyon jó volt. Hát, megosztottuk.
2: Igen, hát igazából ugye az ilyen magazinok, azok keresik akár az adott helyszíneket, az adott szolgáltatókat, hogy kivel lehet ugye interjút készíteni, meg mi az a hely, ahol jól lehet interjúkat készíteni. És akkor itt jött képbe az én szolgáltatásom, valamint a pajta helyszín is, és ők nagyon szerettek volna egy esküvőbe beleforgatni, viszont azért mind tudjuk, és ezt én is tudom, pedig aztán tőlem nem áll távol a szereplés, de belegondolva az, hogy mondjuk az én esküvőmön ott lett volna egy TV2, vagy bármi, lehet, hogy nem lett volna annyira intim, mint amire én ugye vágytam volna, és hát elkezdtem agyalogni, hogy hogyan lehetne oda varázsolni egy esküvőt, mikor nincs esküvő, hát akkor mi lenne, ha oda szerveznénk egyet, egy ilyen kamu esküvőt, szolgáltatókkal, modellpárral, akik szintén már házasok, szóval, hogy nem áll tőlük ezt távol, meg dolgoztam is már velük szintén egy ilyen fotós workshop alapján, úgyhogy szerveztünk egy ilyet, és egy nagyon jó kis nap lett belőle, azt gondolom. Igazából felépítettük egy esküvős napnak úgymond a kezdetétől, nem a végéig, de úgy nagyjából a vacsiig, bezárólag egy ilyen mini esküvőt álmodtam meg, hogy ami mostanában van, hogy ugyanúgy szeretnék, ugye, hogy legyen egy esküvőjük azokkal az emberekkel, bulit nem vettünk pont bele, de az is szokott lenni általában, de hogyha esetleg egy vacsorával, egy beszélgetéssel véget ér az este, és mondjuk nincsen parti, akkor is ezt próbáltuk, hogy egy pezsgős kocint, és ugye egy szertartás, készülődés, meg ilyen kis vendégvárás, és akkor a vacsora maradt meg a végére. Úgyhogy tök jó volt, én nagyon élveztem. Hát maga az, hogy ugye interjút készítettek, én abban jónak tartom magam, hogy ott van előttem a szöveg, és felolvasom, mert arra készülök. De mindig az élő olyan kommunikáció, hogy tudok készülni rá, csak hogy éppen most mit fog kérdezni, vagy ha nem kérdezi, akkor nekem mi jut eszembe az esküvőkről, mert annyi minden van, amire gondolok ilyenkor, hogy lehet, hogy eszembe se jutott, hogy a szolgáltatókról, ez, hogy kik azok a szolgáltatók, akik ugye fontosak egy ilyen napon, és elkezdtem sorolni, és például egy DJ-t nem is mondtam, miközben az is fontos szerepe van, csak azon a napon nem volt. Fel. Csak azon a napon nem volt ott, és ugye azokat próbáltam felsorolni, akik ott voltak, jelen voltak az egészen. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, és én nagyon jól éreztem magam.
1: Figyelj, nagyon érdekel bennünket a mini esküvő, de egyébként az egészben az volt az érdekes, hogy te nyilatkoztál, és te beszéltél, és téged láthattunk a tévében. Úgyhogy ez
2: nagyon
1: ez,
2: aranyosak ez volt. Voltak, mert rengetegen jöttek utána oda, amikor megosztottam már az Insta, meg akár a Paksöfem is megosztotta, meg nem tudom, és akkor így mentem a Diego-ba, most megmondta, és így, jaj, láttunk a tévében, meg nem tudom, meg utána elmentem a boltba, és hát itt van a kis sztárunk, meg jó, rendben. Én meg ettől befeszülök azonnal. Én nem vagy... Figyelj, most hétvégén pedig tudom, hogy ez a ceremónia mester nagyon jó barátom egyébként, aki a csütörtökön, nem is hétvégén, csütörtökön volt ugye esküvőm, és mindig szokott nekem egy pár szót mondani ott a szertartás után, és tényleg így nekem is így odasukta, hogy Vivi, csodás vagy, de aztán így ünnepeltet egy picit a vendégekkel. Ettől én így, engem nem kell, hogy így egyáltalán, nagyon furcsán viselem ezt, hogy Nem tudom, miért van
1: pedig
2: ez.
1: Pedig hát szerepelsz folyamatosan.
2: Pedig hát folyamatosan, igen. Az, hogy valaki odajön csak személyesen hozzám külön, azt nagyon le tudom kell, az nagyon jól is esik, vagy odajönnek, hogy még sose hallottunk ilyen szertartást, és hogy ezt hallgatták volna még tök sokáig, mert hogy ugye személyes, meg stb. De azt, amikor így mindenki előtt, tudod, ez a kiállítanak, és akkor na, akkor tapsoljátok meg Takács Nagy Vivi szertartásvezetőt, aki ilyen csodálatos esküvőt és szertartást tartott a párnak, akkor így, Úristen, mondom, engem nem kell tapsolni, vagy nem tudom, én ettől teljesen kész vagyok.
1: Jó, hát végül is tényleg egy esküvő, végül is a mennyasszony és a vőlegény, igen, a főszereplő.

0: 3 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, írja az MTI. Fiszter Zsuzsanna elmondta, jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40%-os profitráta mellett évi több százmilliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek. A politikus azt hangsúlyozta, a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy urai, ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már nagyon nehéz menekülni az adott vagyontárgy elvesztésétől. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinárstopp árai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál csütörtök esti klub koncertjén Kovács Aliz új formációval, az Alice in Wonderland zenekarral lépett fel Pakson, a Gastroklubban, és fergeteges koncertet adott Gál Gáborékkal. Mint azt rádiónknak mesélte, gyerekként 14-15 évesen lépett fel először itt a Gastroblues Fesztiválon.
2: Számomra a Gastroblues az mindig egy hatalmas élmény, mert gyerekként én csak így álmodoztam arra, hogy egyszer de jó lenne itt fellépni. Aztán 14-15 éves voltam, amikor az első zenekarommal itt léptünk fel a Gastroblues klubjában, és szenzációs élmény volt, mert többek között a zenekarral az volt a második fellépésünk az EGAVO után, és pont egymás után jött ez a kettő. Azóta is benne még az a tűz, amikor először felléphettem itt, és rengetegen itt voltak, táncoltak, és számomra mindig egy ilyen felszabadult érzés ad ez az egész fesztivál.
1: A Voice Paksi dobogósának sűrű hónapok vannak a háta mögött, és a nyár is igen aktívnak érkezik. Mindemellett tucatnyi tanítványa is van, és saját dalokon is dolgozik Kovács Aliz.
2: Jelenleg körülbelül 5 formációban vagyok folyamatosan, vannak ilyen egy-egy alkalmas formációk, meg van, hogy így szólóba megyek, úgyhogy nagyon vegyes a felhozatal. Tanítványaim vannak, nagyon szeretem őket, imádok tanítani, ez az egyik kedvenc hobbim. Nagyon sokat tanultam egyébként a tanításból. Ez teljesen igaz, hogy tanítva ismeri meg az ember a szakmát. Szerintem ez alatt az egy év alatt fejlődtem a legtöbbet. A saját dalaimban is nagyon sokat dolgozok, igyekszem így minél hamarabb kiadni őket, úgyhogy a háttérben ez is zajlik. Hát most már egy olyan jó 10 dal van, amit az elmúlt egy évben írtam. Most egy új zenekarral álltunk össze, akik hát a sajátomnak mondhatom. A többek között Tenki Dani is benne van. Most itt vagyok Pakson, de Budapesten is élek, főleg az egyetem miatt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésén is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az eszéki kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0

0: 2-1-es végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
1: Paksfm.
2: Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.

0: Csak hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Esgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alussú gomb, baby, love me tender. Esgő íze a számban, egy szexbomba édes teste,

0: voltad csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye ez nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi Atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt van, amikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Májusban a kiskereskedelem

0: 0,7%-kal nagyobb volt a szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalom. Tovább emelkednek az üzemanyagárak a mai naptól, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinár stoppárai, írja az Index. A holtankoljak.hu szerint kettől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 4, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagára így 592 forintra, a gázolajé pedig 599 forintra emelkedik literenként. A Paksi atomerőmű ismét névleges teljesítményen üzemel, miután a július 5-én elvégzett vízhőmérsékletmérések alapján csökkent a Duna hőterhelése. Az atomerőmű szakemberei a Mavirral egyeztetve 40 megawatttal növelték a blokkok teljesítményét, így mind a négy blokk újra teljes kapacitással működik. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közölte, a Duna hűtővízként történő használatából eredő hőterhelést rendelet szabályozza. A jogszabály előírja, hogy amennyiben a folyó vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot, a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre lévő keresztszelvényben rendszeresen méréseket kell végezni. A közlemény szerint a július 5-i mérések során a vizsgált értékek tovább csökkentek, ami lehetővé tette a teljesítmény visszaemelését a hatósági korlátok betartása mellett. A Paksi atomerőmű tájékoztatása szerint a méréseket mindaddig folytatják, amíg a Duna vízhőmérséklete meghaladja a 25 Celsius fokot. A Duna hőterhelésével, a mérési eljárással és a napi vízhőmérsékleti adatokkal kapcsolatosan részletes információk az atomerőmű hivatalos honlapján érhetők el. Kiállítás nyílt a Paksi Városháza előtti téren a Gastro Blues Fesztivál elmúlt évtizedeinek fotóiból. A válogatás több tucatnyi képet tartalmaz a korai évekből és a legfrissebbekből is. De a kiemelkedő eseményeket is megragadja, többek között, hogy társrendezvénye volt anno az Európai Kulturális Főváros a pécsi programjainak, illetve leírások, sajtótükör is a részét képezi a fotókiállításnak. A kiállítás megnyitón az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége Shane O'Fergill ír, énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor zenélt. Brackó Péter, nagy Gastro Blues fesztiválozó, szinte az összesen részt vett, és 15 éve a templomi koncertet sem hagyja ki, illetve a főzőversenyen is rendszeresen indulnak. A képek nézegetésekor nosztalgiázós hangulatba került, kedves emlékek tárultak elé.
1: 93 óta járok a fesztiválra, az összesen itt voltam, nem teljesen végig, de mindegyiken. Jelen voltam, előre be van írva a naptárba minden évben, hogy ez a július első hétvégéje, ez egy szent dolog. Idén, vagy pár éve már mint segítőként is részt veszek, segítkezem itt az előkészületekben, a csarnokban is. Hát a képek kapcsán mit mondhatnék, ott voltam minden ilyen nagy rocker, rockzenész koncertjén. Még a progresszív rockzenét szeretem, inkább úgy, hogy a Keith Emerson emelném ki igazából, ami nekem egy nagy élmény volt, illetve hát a Carl Palmer, Eken Palmernek a dobosa.
2: Ők akkor visszaköszöntek most itt a képeken is neked, igen, a fotókiállítás alkalmával.
1: Több képen is láttam őket, külföldiek mellett a hazai zenészek is. Nagy kedvencem, ugye a Török Ádi szegény pár éve elment, illetve a Sirius frontember, az Orszácki Cseki. Nagyon kedvelő őket, de hát a többi koncertre is szívesen emlékszem vissza, úgyhogy ja, szeretek ide járni.
0: A Gastro Blues Fesztivál fotókiállítása augusztus közepéig látható a Városháza előtti térgalérián.
3: És most sporthírek a Paksi FM-en.
0: A Paksi FC újabb sikeres felkészülési mérkőzést tudhat maga mögött, miután 4-0-ra legyőzte a horvát NK Osijek együttesét az Eszéki Opus Arénában, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György csapata ezzel az 5. nyári edzőmérkőzésen is bizonyította, hogy jó ütemben halad a felkészülés során. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a paksiak azonban a 42. percben megszerezték a vezetést. Egy kipattanó labdára Lapu reagált a leggyorsabban, és a bal oldalról a kapuba lőtt, így a szünetre egy gólos előnnyel vonulhatott az NB1-es együttes. A második játék részben teljes sort cserélt a Paks, ám a játékképe nem változott. A frissen érkezők is nagy lendülettel futballoztak, és a hajrában 3 góllal tették fölényessé a győzelmet. A 79. percben Haraszti pontos szögletét Tóth fejelte a hálóba, majd 7 perccel később Balogh beadásából Debreceni volt eredményes, szintén fejjel. A 88. percben Györfi távoli lövését még hárította az Eszéki kapu, kapus, a kipattanóról azonban Tóth érkezett, aki közelről beállította a 4-0-ás végeredményt. A következő edzőmeccsét holnap játssza majd a PFC az izraeli Maccabi Haifa ellen.

Hey híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk, és Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: FM. Paks FM.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
3: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Bokşefem. Bokşefem.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: Millás FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.